Hey.

0: Hagyjanak hátra, újraélesztés!
1: Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió. Még mindig önökért.
2: Do you take Alexander to be your lawfully wedded husband?
3: I do.
2: Alexander, do you take Katie to be your lawfully wedded wife?

0: Alexander, do you?
1: I do.

2026. május 5-én kedden első hírműsorunkkal köszöntöm Önöket. Jó reggelt kívánok! Mikus Ordán tegnap kijelentette, hogy függetlenül a bizalmatlanság indítványról szóló tegnapi, vagyis mai parlamenti szavazás eredményétől ezt tegnap jelentette ki, Románia megőrzi nyugat irányultságát. Az állam továbbra is működni fog, ugyanakkor a legfontosabb célokról, a szép programról és a helyreállítási tervről politikai egyetértés van. Nyilatkozta az Agypress szerint az egy államfő Jerevánban az európai politikai közösség csúcs találkozóját lezáró sajtótájékoztatón. A News.ro beszámolója alapján Mikus Ordánt kérdezték a folytatásról is, aminek kapcsán kijelentette, jelen pillanatban kizártnak tart egy ellenzékkel közös nemzeti egységkormányt, mint ahogyan azt is, hogy Kalin Georgescu legyen a miniszterelnök. Több lehetséges forgatókönyvet is fontolóra vett, de azok vagy többségi, vagy kisebbségi kormányra vonatkoznak. Nyugatbarát támogatottsággal, de az hangsúlyozta ugyanakkor, hogy minden beleértve a majdani kormányfő személyét a mai bizalmatlanság indítványtól függ. Elviekben a megoldásnak rendkívül gyors stabilitást kell hoznia, magyarázta. Elismerte ugyanakkor, hogy nehéz politikai tárgyalásokra van kilátás, ezért is kell azokat olyan irányba terelni, ahol azonosak az érdekek. Ami a legyengülését illeti, Dán mindenkit nyugalomra intett. Ez a piac természetes reakciója a politikai bizonytalanságra. Előfordult már máskor is Romániában, mint a világon máshol is. Láthattuk, hogy miután a helyzet rendeződik, az árfolyam is helyreáll. Amit mondhatok, Románia kitart a költségvetési hiány csökkentésére tett vállalása mellett, továbbá a SZÉF és a PNRR-é finanszírozásokhoz kötődő célok teljesítése mellett nyugatbarát irányt fog követni, ezután is jelentette ki az államfő. Jelen nem szavazok, az úszerések nem voksolnak a bizalmatlanság indítványról. A Mentsétek meg Romániát szövetség, az úszeré parlamenti képviselői szenátorai ma jelen lesznek a parlament kétházának együttesülésén, de nem szavaznak a bizalmatlanság indítványról, jelentette be tegnap Dominik Fritz pártelnök. Tegnapi parlamenti sajtótájékoztatóján a politikus közölte, hogy az úszeré frakció tagjai névsorolvasáskor azt mondják majd, hogy jelen nem szavazok. Hozzátette, hogy értesülései szerint hasonlóan járnak majd el a Nemzeti Liberális Párt és az RMDSZ képviselői és szenátorai is. Fritz elmondta, hogy Ilija Bolozsán miniszterelnök részt vett az úszeré parlamenti frakcióinak tegnapi együttesülésén, ahol megköszönte a párt minisztereinek munkáját. Mi pedig egyértelműen támogatásunkról biztosítottuk az általa vezetett kormányt, tette hozzá az Agypress beszámolója szerint. A pártelnök felelősség teljes magatartásra szólította fel a parlament tagjait a mai szavazás előtt. Kijelentette, hogy a romániai polgárok már most megérzik a pénztárcájukon a bizalmatlanság indítványt. Kezdeményező szociáldemokrata párt és a Románok Egyesülését szövetség az AUR felelőtlen lépéseinek következményeit. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a bizalmatlanság indítvány sorsa még nem dőlt el. Szerinte több olyan parlamenti politikus is van, aki aláírta ugyan az indítványt, de közben felismerte, hogy a PESZED és az AUR csapdát állított a romániaiaknak. A romániai polgárok már most magasabb törlesztő részleteket fizetnek a hitelek után. A lej az elmúlt napokban hirtelen és jelentősen leértékelődött. Éppen ezért úgy gondolom, nagyon is lehetséges, hogy holnap meglepetés születik, és az indítvány elbukik, jelentette ki Fritz. A PESZED, az AUR és a Béke Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlanság indítványát, amelyet 250-i törvényhozó támogatott aláírásával múlt szerdán olvasták fel a parlament kétházának együttesülésén. Az indítványról ma 11 órától vitáznak és titkos, golyós szavazással döntenek. Nézzük, mit mond Daniel Fenekiu, ő nem számít lázadásra. A Nemzeti Liberális Párt a PNLF szenátusi frakcióvezetője Daniel Fenekiu kizártnak tartja, hogy a liberális képviselők és szenátorok megszavazzák ma a bizalmatlanság indítványt. A parlamentben nyilatkozó politikus tegnap közölte, a liberálisok egyeztetnek más parlamenti frakciók tagjaival is arról, hogy ne támogassák a bizalmatlanság indítványt. Ezek szerint nem alkudozások, inkább informális megbeszélések, amelyek során arról kérdeznek meg képviselőket és szenátorokat, hogy a kormány megbuktatására szavaznak,
voltak-e, és ha igen, mi indokolja a döntésüket. Hozzátette, az sem kizárt, hogy a fiatal emberek pártjából a potból kivált egyes politikusok végül nem fogják támogatni az indítványt. Fenekiu ismételten megerősítette, hogy a PNL nem lép többé szövetségre a szociáldemokrata párttal, ha Soring Grindjánújék megbuktatják a kormányt. Ebben az esetben a PNL egy peszedé nélküli koalícióban fog kormányozni, vagy ellenzékbe vonul, magyarázta. Úgy vélekedett, nincs értelme a peszedével közösen kormányozni, ha a szociáldemokraták nem tartják be a megállapodásokat és a koalíciós egyességeket. Ennek mi értelme lenne, tette fel a kérdést az Ace Press beszámolója szerint. A politikus kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem számít lázadásra a PNL-ben, ha a kormány megbukik. Bár lehetnek olyan kollégák, akik személy szerint nem kedvelik Ilie Bolozsánt, a PNL tagságának és országos vezetőtestületének többsége jelenleg kitart a párt hivatalos döntései mellett, jelentette ki, hozzátéve, hogy a liberálisok politikai öngyilkosságot követnének el Bolozsán cserben hagyásával, és csak azt a vádat támasztanák alá, hogy a PNL a PSZD fiúk pártjaként működik. A frakcióvezető szerint továbbra is elképzelhető egy kisebbségi kormány Ilie Bolozsán vezetésével, más parlamenti többség támogatásával, majd meglátjuk, fogalmazott Fenekiu. Közben Gabriel Andronáki, a PNL parlamenti képviselője tegnap bejelentette, hogy be sem mennek a terembe ma, amikor a bizalmatlansági indítványról szavazni fognak. Pártforrások szerint a szociáldemokrata képviselők és szenátorok ma nyíltan a szavazógolyók felmutatásával szavaznak a bizalmatlansági indítványról. Erről a PSZD frakcióinak tegnap EPI együttes ülésén döntöttek. A bizalmatlansági indítványról titkos golyós szavazáson döntenek a képviselők és szenátorok. A párt hétfői tegnapi döntése szerint a PSZD frakciók tagjainak fel kell mutatniuk a frakcióvezetőknek a szavazógolyót, mielőtt behelyezik az urnába. A pártforrások szerint a tegnapi frakcióülésen nem vitatták meg, hogy mit lép a PSZD abban az esetben, ha a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt. A PSZD, az AUR és a Béke, Románia az első parlamenti frakcióinak bizalmatlansági indítványát, amelyet 254 törvényhozó támogatott aláírásával. Múlt szerdán olvasták fel a parlament két házának együttesülésén az indítványról, ma 11 órától vitáznak, és titkos, golyós szavazással döntenek, számolt be az Ace Press és én is az előbb. No, a PSZD politikus kusai szerint biztosan meg lesz a Bolozsán kormány megbuktatásához szükséges szavazat, a PNL szerint még nem lefutott a játszma, a bizalmatlansági indítvány aláírói közül lehetnek olyan politikusok, akik mégsem szavazzák meg. Amúgy a PNL képviselője Gabriel Andronáke szerint úgy döntöttek, hogy a liberálisok, mint mondtam, nem vesznek részt a voksoláson, míg az RMDS jelen lesz, de nem fog szavazni.

0: híreink végén nézzük, milyen időjárásra számíthatunk a következő órákban és napokban térségünkben. Most mondjam azt önöknek, hogy a mai nap sem lesz hidegebb, mint a tegnapi volt, tehát az időjárás ma. Tegnap egy kicsit fújt a szél, lehet, hogy ma nem fog annyira, és 23 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. A hirtelen éjszakai mínuszok és mínusz 3 fokok után, kedves hallgatók, ugye egy kicsit még a szervezetünket is megdolgozza az, hogy hirtelen 22-23 fok lesz. Most nem mondjam azt, hogy holnap pedig szerdán 25 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. Leülésre, ha nem is, de még pénteken, de csapadékra számíthatunk, tehát esni fog az eső pénteken és szombaton. Szombaton visszaesik a hőmérséklet megint olyan 18 fokig, aztán vasárnap is következő hét elején ismét felmelegszik. Így most már az éjszakáink sem, tehát azok a gyümölcsfák, amelyek kibírták, és azok a virágok, amelyek kibírták az éjszakai fagyokat, azok most egy kicsit fellélegezhetnek a virágocskák, mert hogy most 7-8 fok lesz éjszaka, sőt, akik további napokban 9-11 fokig hőlcse le csak a levegő hőmérséklete éjjel. Ami pedig a csapadékot elmondtam, hétágra fog sütni a nap, és péntekig eső nem várható. Most jelen pillanatban Kézdivásárhelyen egyelőre még 4 fokot mérünk.
1: A Sikulusz Rádió hírperceit hallották Kunyazitával. Sikulusz Rádió. A slágerek önökhöz szólnak.
0: 7 óra 11 perc a pontos idő, köszöntöm önöket nagy szeretettel és tisztelettel. Május 5-én, kedden, május első kedjére ébredtünk, az idei májusban 5 kedd van. Ez pedig az 5. napja május hónapunknak, a szép május hónapnak, és hát bár nem orgonás dallal indítok, de most már tényleg nyílnak a Dunántúton, szerintem nagyon nyílhatnak, mert ott ugye Kolozsvárt valamivel megágább az időjárás is, hát ott hamarabb, de azért most már biztos nyílnak az orgonák, és a májusi orgonák nyílnak. A májusi cserebogarak még biztos nincsenek, de sok évvel ezelőtt, illetve nem olyan sok évvel ezelőtt, de pár éve nem is láttam, inkább ezeket a kisebbeket, júniusiakat, aztán egyik évben mégis előkerültek, na de most elég hideg volt egyelőre ahhoz, hogy előjöjjenek még a májusi cserebogarak, de a májusi a gyönyörű orgonák, azok biztos, hogy nyílnak, mert hogy a kapu mellett lévő orgona bokor is, tehát az én udvaromban van, de itt van a kapunál, hogy az ember jön be, vagy megy ki a kapun, az már is megcsapja az orrát, az illat, a finom lila orgona illat. Igen, nagyon jó illata van, még bimbósak, de az a helyzet, hogy olyan sokat nem tart az orgona, de amíg virágzik, addig nagyon kellemes. Tehát jó reggelt kívánok május 5-én. Kedden minden kedves hallgatónknak 7 óra 12 perckor első hírműsorunk után, amely egyébről nem szólt, mint a ma 11 órakor induló bizalmatlansági indítványról. Nem tudom, hogy nálunk mi változik, akármi is történik. Nem tudom, hogy mi változik, de azért ugye izgalmas dolgok történnek itt is, meg hát Magyarországon sem történnek, kevésbé izgalmas dolgok, maradjunk annyiban. Ezekben a napokban forr a levegő a parlamentek körül és a kormányok táján. Kezdjük az apostollal is egy nagyon könnyű dallal, bár csak szellő lennék, énekli Meződi József és az apostol együttes. 7 óra 13 perckor ébredjenek velem és a Sikulusz Rádióval. Hallgassuk meg közösen a mai nap horoszkópjának első kiadását 7.30-kor, majd egészségperceinket 7.45-kor és 8 órakor a következő hírműsorral jelentkezem. Nem mondom, hogy ma nem lesz a dologban rengeteg politika, hiszen most ennek van az ideje. Tehát most ezzel egy kicsit foglalkozunk, aztán az egyetlen szomorúságom, hogy 11 órás híreinkor még 11 óra hírműsorunkor, ez még nem fog kiderülni, de hát elhihetik a kedves hallgatók, hogy tehát 14 óráig biztos, hogy kiderül, és én anélkül nem köszönök már a stúdióból, hogy önöknek valami információval ne szolgáljak. Szól az apostoldala.

7 óra 30 perc a pontos idő, a híres neves Just a Gigolót hallottuk, és akkor vágjunk bele a mai nap horoszkópjának első kiadásába, mára, május 5-ére, kedre. Vészeljük át a mai napot valahogy vidák nélkül, ezt mondják az asztrológusok, úgyhogy kinéz valami kis konfliktus helyzet a mai napra, azt jelenti. Kezdhetjük is a kosokkal. Most aztán ügyelnie kell a szavaira. Sajnos nem elég megválogatni a szavait, a hangnemre is figyelnie kell, ha jót akar magának. Amit ön őszintességnek vesz, azt a másik tiszteletlenségnek, és főleg a főnökkel kapcsolatos helyzetekben okozhat problémát. Bika, elég fárasztó lehet a munkahelyén hallgatni a nézeteltéréseket. Ne vonódjon be, mert boxzsáknak akarják felhasználni két szembe álló fél. Nagyon sokféle módszer előrizheti meg a pártatlanságát, értetlenséggel, kértések feltevésével vagy konkrét elutasítással. Ikrek. Szerencsére ön most kevésbé érintett a feszültségekben, de mindenki más a környezetében igen. Ma ön lehet a kiváló, kívülálló bölcs. Mosolyogva figyel mások rohanására, drámáira, miközben ön könnyed és derűs marad. Rák. Önt egészen közvetlenül érinti a mai feszültség, hiszen a jegyében járó Jupiter kvadrát fényszöget a kosmorstól. Találkozhat egy agresszív emberrel, aki minden áron meg akarja győzni az igazáról, akár még úgy is, hogy keresztül gázol önön. Az egyetlen működő módszer, ha ignorálja és pillanatnyilag kizárja az életéből. Oroszlán, ma a kos jegyében járó Mars és a rák jegyében járó Jupiter kvadrát fényszöge erős konfliktusokat jelez, amelyek hatalomvágyból, rivalizálásból fakadnak. Valószínűleg felkeltette valaki féltékenységét, irigységét, gondoljon arra, hogy még mindig jobb, mintha sajnálnák. Szűz, ma egy pletyka vagy homályos információ juthat el önhöz, ami könnyen elindíthatna önben valamit, de ne engedje. A belső iránytűje most pengeire sem működik, hallgasson inkább arra, nem egészen úgy vannak a dolgok, ahogy azt önnek állítják. Mérleg, a feszültségeket azzal tudja legjobban kivédeni, ha megpróbál minél objektívebben tekinteni minden információra és úgy általában mindenféle mai eseményre is. Ha kívülállóként szemléli magát és a külső körülményeket, sokkal okosabb döntéseket hozhat, legyen nagyvonalú egész nap. Skorpió, az uralkodó bolygója a Mars kvadrát fényszöget kap a Jupitertől, emiatt szinte borítékolható a veszekedés. A vitákból mindenképpen maradjunk ki, a legcélra vezetőbb, ha fizikailag is eltávolodik a darázsfészektől, tehát tényleg elhagyja a helyszínt, ahol a veszekedés kezd kibontakozni. Nyilas, uralkodó bolygója Jupiter és a Mars kvadrát fényszöge ön körül is feszültséget generálhat. Jól tenni, ha nem akarna igazságot tenni, főleg, mivel szinte lehetetlen. Tartsa majd egy kicsit távolságot az eseményekkel, ne hagyja, hogy mások bevonják a drámáikba. Bak, a mai Mars-Jupiter kvadrát nagy feszültségeket generál önben és ön körül. Ami tehet ellene, minden bölcs döntés, ami megnyugtatja, relaxálja, kikapcsolja. Hallgathat meditatív zenét, sétáljon egyet a tavaszi tájban, vagy igyon nyugtató citromfűteát. Vízöntő. Elképzelhető, hogy ma igazságtalanság éri, amikor valaki indokolatlanul megbántja, vagy olyasmit követel öntől, amit nem tud, vagy nem szeretne megtenni. Álljon ki magáért, és határozottan mondja el a véleményét. Most muszáj tiszta vizet önteni a pohárban. Eljutottunk a 12. egyben utolsó csillagjegyhez. Ma érzékenyebb mások hangjára, szavaira, rezgéseire is könnyen megérezheti, ha valaki nem jó szándékkal közelít meg önt. Ne engedje be a rossz energiát a környezetébe, nyugodtan mondjon nemet, nem kell lelki furdalást éreznie. 7 óra 35 perckor a mai nap horoszkópjának első kiadását hallottuk, és az asztrológusok azt mondják, és mind a 12 hét csillagjegynek azt mondtam, a mai nap tulajdonképpen a viták és konfliktusok napja lehet, hogyha nem igyekszünk kimaradni belőle. A Mars a kos jegyében jár, a Jupiter a rákban, tűz és víz két ellentétes energia, ami most kvadrátfényszögbe kerül egymással, indulatos és sértődékeny emberek találkozhatnak össze, és ez vitákat eredményezhet. Szerencsére annyira hol segít túllendülni a kicsinyes konfliktusokon és a nagyobbakon is. Tehát kicsi
vannak kicsinyes, nem úgy értettem, hogy nagyobb konfliktusok, hanem vannak ilyen kicsinyes viták, összezőrenések, szóval. Na, maradjunk ki belőle, ha megtehetjük. 7 óra 36 perc már a pontos idő, Tűzvarázsló, 1987-ből szól a V-motorok dala. A horoszkóp második kiadása ugye 10.30-kor kerül műsorba, 7.45-kor viszont jövök én az egészségperceink mai kiadásával. Hallgassuk együtt a Tűzvarázslót, Mihályt megszólal a dal.

0: Szánjon 2 percet egészségére.
1: Egészségpercek a Salvator gyógyszertár támogatásával.
2: Óra 45 perc a pontos idő. Ma a hazai gyerekek fáradtságáról lesz szó, és ő mit szeretnének. Órákat töltenek telefonon, és több időt szeretnének a családjukkal. Napi 8 óra iskola és tanulás, 4 óra internet, 1 óra szabadban. Így néz ki egy romániai gyermek átlagos napja 2026-ban. A gyermekek is így érzik, és hogy ez azt is, hogy ez így nincs rendben, derül ki a Mentsétek meg a gyermekeket szervezett felméréséből. Iskola, házi feladat, külön órák, internet, ezt tölti ki a legtöbb gyermek napját. Az alvás, a sport, az olvasás és a szabadban töltött idő sokak számára inkább vágy, mint valóság. A közel 1500, 9 és 17 év közötti gyermek megkérdezésével készült kutatás szerint a napi programot elsősorban az iskola és a digitális eszközök határozzák meg, miközben kevés idő maradt pihenésre, mozgásra vagy a családra. Egy gyermek általában 5-6 órát tölt az iskolában, ehhez jön még körülbelül 1 óra utazás, otthon további 1-2 órát fordít a házi feladatra, ezt követi az internetezés napi 3-4 óra közösségi médiára, játékra vagy videókra. A családdal töltött idő ideális esetben is mindössze 1-2 óra. Külön órák vannak, és internet, ugye a gyerekek 75%-a hetente kevesebb, mint 5 órát tölt a szabadban, vagyis napi 1 óránál is kevesebbet. 13% egyáltalán nem végez szabadtéri tevékenységet, ez az arány a középiskolások körében 16%-ra nő. A gyerekek 34%-a egy átlagos héten egyáltalán nem sportol. A gyerekek több alvást és több családi időt szeretnének, majdnem minden második gyermek több alvást szeretne. Ez az igény az életkorral nő. Az alsósok 24%-a, a felsősök 42%-a, a középiskolások 52%-a szeretne többet pihenni. Egyharmaduk több időt szeretne a családjával és több időt a szabadban. A gyerekek 41%-a több személyes találkozást szeretne barátaival, nem online, hanem élőben. 36% több sportolási lehetőségre vár. A gyerekeknek szükségük van minőségi időre a családjukkal és barátaikkal, valamint elegendő pihenésre. Hangsúlyozta Gabriela Alexandrescu, a Mentsétek meg a gyermekeket szervezet ügyvezető elnöke. Szerinte a külön órák elterjedése és a szabadtéri közösségi tevékenységek hiánya, különösen a közösségi médiától távol, negatívan hat a gyerekek érzelmi és társas életére. És arra is kitérhettem volna, csak hát egészségperceink nem olyan hosszadalmasak, hogy most mit tudom én mennyit beszéljek, mondjak, hogy a kommunikáció és a beszéd is nehezükre esik. Sajnos a mai gyerekeknek, nem mindenkinek természetesen, de nagyon soknak. Tehát írni tudnak, hogy érthető legyek, írni tudnak egymással, tehát egymással ülnek szembe, és egymásnak irkálnak, és egyszerűen képtelenek szóban, verbálisan kommunikálni. Ezt észrevettem jó magam is, és ez nagyon aggasztó egyébként. Ez ellen valószínű, hogy tenni kéne. 7 óra 49 perc a pontos idő, a Roxettet hallgatjuk egyelőre, az Anyone című dalt, amelynek az a címe, hogy bárki, akárki. 8 órakor hírek, 10 perc múlva. Get out.

0: 8 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Gónya Zitával.
0: Köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok most bekapcsolódó kedves hallgatóinknak, még mindig a mai kormánybuktatásról. Az AUR készen áll a kormánybuktatásra, de az államfőre várnak a folytatással kapcsolatban. A Románok Egyesülésért Szövetség szenátusi frakcióvezetője Petri Sorpeiu tegnap azt nyilatkozta, hogy a pártnak mind a 90 képviselője és szenátora jelen lesz a Balozsán kormány elleni bizalmatlanság indítvány mai parlamenti vitáján is megszavazza a dokumentumot, írja az Ager Press. A politikus kizártnak tartja, hogy az AUR frakció bármelyik tagja nemmel szavazzon az indítványra. Amikor belépünk egy pártba, egy bizonyos pártfegyelemnek is alávetjük magunkat, szögezte le. Hozzátette, hogy pártársai körében teljes az egyetértés az AUR bizalmatlanság indítványával kapcsolatban. A frakció vezetőtől megkérdezték az újságírók, hogy kit javasolnak miniszterelnöknek, ha megbukik a kormány. Peju azt válaszolta, előbb ki kell várni, hogy egyáltalán meghívja őket Nikus Ordán államfő a kormányalakítási tárgyalásokra. Eddig azt nyilatkozta, hogy nem kíván szerepet adni nekünk a kormányban, emlékeztetett. Meglátása szerint ez az egyik oka annak, hogy nem alkothatnak koalíciót a Szociáldemokrata párttal. A másik akadálya ennek Peju szerint az, hogy a jelenlegi koalíciót alkotó pártok, köztük a PSZD is, több ízben is hangoztatták, hogy nem kívánnak együttműködni az AUR-ral. Ugyanakkor számos témában mi sem értünk egyet a PSZD-vel, majd meglátjuk, mi lesz, de egyelőre Nikus Ordán államfő tér felén pattog a labda, jelentette ki az AUR politikusa, aki szerint pártja bármilyen összetételű kormányt készen áll támogatni, ha az eleget tesz bizonyos politikai és gazdasági elvárásaiknak.

román-magyar vegyes párttal az RMDSZ ellen, és ez az AUR-nak tetszene. 17 évvel azután, hogy a felvidéki magyarok addig jól működő érdekképviseletét egy szlovák-magyar vegyes párt létrehozása gáncsolta el, nálunk is megjelent egy olyan párt alapításának ötlete, amely románok szerepvállalásával igyekezne elérni erdélyi magyarokat. Novák Eduárd, az RMDSZ volt sportminiszter egy interjúban vetette fel a nem etnikai alapú politizálás lehetőségét. Dán Dungácsú, az AUR első alelnöke pedig a romániai magyarok számára követendő példaként emlegette a 2021-ben megszűnt Most Híd pártot. A Tisza párt magyarországi választási győzelme után hirtelen megszaporodtak az ötletelések az RMDSZ megbüntetéséről. Vannak, akik csak Kelemen Hunor leváltását tartják szükségesnek, mások már is új pártokat alapítanának, vagy gyengítenék az RMDSZ. Kárta István Magyarországon élő sepsiszentgyörgyi származású színész, az erdélyi Kossuth-Tisza-sziget létrehozója már alapítókat keres egy romániai magyar egységpárt nevű formációhoz. Zakariás Zoltán, az erdélyi magyar szövetség az EMS elnöke közölte, kilép az RMDSZ parlamenti frakciójából, és ezután így tevékenykedik függetlenként, hogy valójában az EMS-t képviseli Bukarestben. A kedélyeket igyekez egy gyorsan lehűteni Tar Zoltán, aki Budapesten a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium leendő irányítójaként a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásért is felel majd. Idézem, a Tisza a magyar nemzet egységéért és a megbékélésért dolgozik. Tartjuk magunkat ahhoz a már választások előtti kimondott alapelvünkhöz, hogy a külhoni közösségek belső politikai életének alakítását az ott élők feladatának tekintjük. Így abban nem avatkozunk be. Ennek szellemében minden ellenkező hír vagy sejtetés dacára semmilyen új határon túli párt alapításában nem vállalunk szerepet, és nem támogatunk olyan kezdeményezéseket, amelyek közösség megosztására lennének alkalmasak, szögezte le Tar Zoltán. Aztán megérkezett Novák Eduárd. A napokban mégis egy új szereplő is felbukkant az RMDSZ alternatíváján. Ötletelők között Novák Eduárd, a szövetség korábbi sportminisztere, a Transtelexnek adott interjújában azt mondta, az erdélyi magyarság esetében a csak magyar pártot már nem látja reálisnak. Aki Novák azt mondja, aki hajrá magyarok, új kezdet, új lehetőség bejegyzéssel üdvözölte a Tisza párt győzelmét április 12-én késő este, kiemelte, aki nem tudja az ország nyelvét, nem tud integrálódni, nem talál munkát Bukarestben, Brassóban, de még a csíkszeredai Dedevanban sem, az nem egyenjogú polgár. Novák Eduárd bírálta a magyarországi támogatással felépített erdélyi foci és hoki akadémiákat, szerinte a rendszer nem hozta a várt eredményeket, és a források elosztása sem volt eléggé átlátható. Dán Dungácsú, az AUR első alelnöke egy minapi podcastban egyebek mellett arról beszélt, hogy olyan településeken, ahol nagyjából fele-fele arányban élnek románok és magyarok, így például Marosvásárhelyen és Szatmár-Németiben, üdvözlendő lenne egy vegyes párt létrehozása.

Jó hír a dolgozóknak, újabb 3 napos mini vakáció következik. Május végén és június elején a Romániában állami és magánszektorban dolgozók 3 napos mini szabadságra számíthatnak a pünkösdi ünnepek és a gyermeknap egybeesése miatt. Május 31-én vasárnap ünneplik az ortodox pünkösd első napját, míg június 1-én hétfőn pünkösd második napja és egyben a gyermeknap is lesz. Így a 2026-os év további munkaszüneti napjai a következők. Május 31 vasárnap, ugye ortodox pünkösd első napja, június 1 hétfő, ortodox pünkösd második napja és gyermeknap, augusztus 15 szombat, nagy boldogasszony napja, november 30 hétfő, Szent András napja, december 1 kedd, Románia nemzeti ünnepe, december 25-26 péntek és szombat, karácsony. A munkáltatók, akik alkalmazottaikat hivatalos ünnepnapokon is munkára kötelezik, kötelesek kompenzációt biztosítani számukra. A hatályosok szabályok szerint a dolgozók elsősorban szabad nap formájában kapnak ellentételezést, amelyet a következő 30 napon belül kell kiadni. Ha ez nem lehetséges, legalább 100%-os bérpótlék illeti meg őket az alapbérükhöz képest. Azok a munkáltatók, akik nem biztosítanak sem szabad napot, sem megfelelő pénzbeli kompenzációt, 5000 és 10000 lej közötti bírságra számíthatnak. A kormány menesztette a digitalizációs hatóság az ADR-e vezetői Drágos Krisztián Vládot a döntést tegnap. Vanna Gyorgyu miniszterelnök helyettes jelentette be, aki Facebook oldalán több pontban sorolta a 4 éve regnáló intézményvezető kudarcos tevékenységét. Szerinte a hatóság rendszer szintű kockázati tényezővé vált az országban, az intézmény tevékenységének elemzése súlyos vezetési hiányosságokat tárt fel, amelyek veszélyeztetik a stratégiai projekteket és az Európai Uniós forrásokat. Felrótta az ADR-e főnökének a Giseur.ro és a SEAP platformok súlyos fennakadásait, amit alapvető adminisztratív mulasztások okoztak, ugyanakkor kudarcos pénzügyi gazdálkodás miatt például 14,7 millió lejes kiadást kell fizetni az államkasszából, PNRR forrásokkal kapcsolatos perek elvesztése miatt. Késlekednek a nagy projektek és törvénysértést is követtek el a közbeszerzési eljárások során. Az ADR-e Facebook oldalán bejelentették, hogy Ilija Balozsán kormányfő Katalin Giulescu-t nevezte ki a hatóság élére. Kiadták a 2 hetes időjárás előrejelzést. Mutatjuk, mondjuk, illetve én mondom most önöknek, hogy mire kell számítani. Felmelegedés várható az egész országban a következő 2 hétben. A nappali hőmérséklet egyes térségekben eléri a 28 Celsius fokot, az éjszakai minimumok helyenként 12-13 fokig emelkednek. Május 6-a után pedig szinte naponta lehet záporokra számítani, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Ez május 17-éig szól. A prognózis szerint Erdélyben a legmagasabb nappali hőmérséklet a hét elején 22 fokról 26 fokig emelkedik, majd május 7 és 11 között 22-25 fok között változik. Jövő hét végére pedig 19-22 fokra csökken, a minimumok 5 fokról 10 fokig emelkednek, majd 7-11 fok között ingadoznak, május 6-a után a régióban szinte naponta lehet záporokra számítani.

0: Most pedig nézzük, hogy nálunk milyen időjárás várható. Körülbelül olyan, mint az országos, illetve az erdélyi előrejelzés, túlnyomóan derült lesz ma az égbolt, a legmagasabb hőmérsékleti értékek napközben 22 és 24 fok között lesznek, a legalacsonyabbak pedig 6 és 7 fok között éjszaka. Tehát ez várható ma, és már nem ígérnek csapadékot a meteorológusok holnapra és még holnap utánra se, de hát az erdélyi előrejelzés is tulajdonképpen 6-a után, tehát holnaptól mondja, hogy naponta lehet eső. És valóban pénteken, szombaton és vasárnap eshet az eső, meg egy kicsit a nappali értékek is visszaesnek. De ezen a héten meglehetősen meleg időre számíthatunk úgy általában. Kézdivásárhelyen viszont most még mindig a reggeli nem felmelegedésre számíthatunk, tehát nem felmelegedés van, még a reggeli idő ugye ilyenkor még hideg van. Tehát jelen pillanatban Kézdin 4 fok van, a felmelegedés majd ugye következő órákban kezdődik, és már 9-10 óra körül akár 10-11 fok is lehet majd.
1: A Sziklusz Rádió hírperceit hallották Kunyha Zitával. Sziklusz Rádió, a slágerek önökhöz szólnak.
0: 8 óra 11 perc a pontos idő, és ez már a törött szárnyak, Mr. szó szerint, hogy mondom, tehát MR, Mr. és Mr. Mr. előadásában a törött szárnyakat halljuk, mindjárt jönnek még reklámok, és ilyen tulajdonképpen tudatfokozók és tudatosító kis felhívások, ezek azok a kis 5-6 másodperces ilyen-olyan felhívások, amelyeket hallanak önök 8-9 között, valamint 11 és 12 óra között itt a 95-ön folyamatosan, mert megkérdeztem, volt akkor a csereját, hogy na és ezeket mi meddig játsszuk, és azt mondták, hogy folyamatosan. Jó, hát majd valószínű mondják akkor, hogyha már ezt megszűnik, de egyelőre mondogatjuk. 8 óra 12 perc a pontos idő. Gondolom, hogy a parlamentben, tehát ott most égnek a dolgok, lehet, hogy Ilja Bolozsán sem alszik már. Nem azért, mert 8 óra 12 perckor kellene aludjon a miniszterelnöknek, de esetleg megtehetni. Én gondolom, hogy most elénekelheti, hogy nem jön álom a szememre. Na, ugye, kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik majd azokkal a bizonyos golyókkal, titkos golyókkal 11 óra után.

0: Kapusa minden nap nyílik önöknek, önökért.
1: Bezártad a kulcsot az autóba?
2: Bio!
1: Csipes pótkulcsot akarsz az autónak?
2: Bio!
1: Nem menjen a kaputelefon?
2: Bio!
1: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
2: Bio! Pécsi szeletet akarsz sütni?
1: Oh, nem, bio!
3: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen bécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdivas harháján a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bódba érdeklődni. S ha nem, hívjad! 0728 463 769.

0: Kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
1: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
0: Kézivásárhely, 20-as udvar tér 2-es szám.
1: Telefondoki segítség 0720 430

0: 122 évvel ezelőtt hunyt el 1904. május 5-én Ásai Jókai Móricz, vagyis Jókai Mór. A Márciusi fiak egyike, regényíró, a nagy magyar mesemondó, országgyűlési képviselő, főrendi házi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tanácsának tagja, a Szent István rend lovagja, a Kisfaludi Társaság tagja, 1876-től 1903-ig a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja, Jókai Károly és Jókai Eszter öccse. Jókai Mórról, életéről, családjáról, őseiről, nevéről, tanulóéveiről és mindenről, pályafutásáról, annak kezdetéről, majd a műveiről órákat lehetne regélni. Na de hát rövidebb délelőtti tematikus műsorunkban most annyit teszünk, hogy emlékezünk róla Jókai Mór halálának évfordulójáról, és talán szólok néhány szót a temetése körülményeiről is, de a nevét feltétlen említem. Mert hogy Jókai Y-nal, Jókai Móricz CZ-vel, tehát Jókai Móricz néven anyakönyvezték. Egy anekdota szerint írótársa Tóth Lőrinc címzett először egy levelet Jókai Mór úrnak. De itt a Jókai Y-nal írtam, Tóth Lőrinc, tehát Jókai Mór úrnak. Amin Jókai kezdetben bosszankodott, s frappáns válaszul ő maga is Tóth Lőr úrnak, ugye elhagyta Lőrinc az incet, Tóth Lőr úrnak címezte leveleit. Később Petőfi unszolására kezdte az irodalmi életben a Jókai Mór nevet használni, még Y-nal, 1848. március 15-e után nevében az Y-t ire cserélte, ezzel is jelezve, hogy nem akar élni a nemesi származás előnyeivel, így legismertebb regényei már Jókai Mór néven jelentek meg. Jókai Mór első felesége Laborfalvi Róza, születési nevén Benke Judit, magyar színésznő. A második felesége, miután Laborfalvi Rózát elvesztette, a 20 éves, nem 20 évvel fiatalabb, hanem a 20 éves Nagy Bella, Jókai Nélet Nagy Bella, aki Jókai Mór második felesége lett, és 1899-1904 között, tehát az író haláláig. Nagy Bellából viszont Jókai csinált, ha lehet így nevezni, színésznőt. Mondtam, hogy szólok a haláláról, meg hát annak a körülményeiről. Jókai 1904 tavaszán Nicából hazatérve megfázott. 1904. május 5-én reggel kikerestette a Lőcsei Fehérasszony című művét könyvtárából, amit színműnek akart átdolgozni, de a belelapozást követően már nem volt ereje foglalkozni vele. Délután meglátogatta Vőti Zsolt is, magyar irodalomtörténész, esztét egyetemi tanár, akivel elbeszélgetett, az ő távozása után pedig elaludt. Este 6 órakor ébredt fel, és paraszkodott gyöngességére. Kérte, hogy nyissák ki az ablakot. Ezután elkérte, hogy léte felől tudakozók névjegyét, hogy megnézze őket. 8 órakor Korányi Frigyes, ugye a Korányi Frigyes, és a márciusi ifjak egyike, és hát híres belgyógyász volt. Korányi Frigyes és Sikermor mellhártya izzadmányt diagnosztizáltak Jókainál, aki azonban nem panaszkodott fájdalomra. Este 8-kor még hozzáigazította óráját a lakásban található többihez. Letette az éjjeli szekrényre, és percekig hallgatta. Majd annyit mondott. Aludni akarok, s fokozatosan elhagyta ereje. Életének 80. évében hunyt el tüdőgyulladásban. Örök nyugalomra a Kerepesi temetőben helyezték, május 9-én délután. Végső nyughelyére ezrek kísérték, a menet a múzeum előcsarnokából indult. A királyt Aponyi Lajos udvarnagy képviselte, jelen voltak miniszterek, a parlament tagjai, a vármegyék és városok küldöttségei. 12 szekér vitte a koszorúkat a halottas kocsi után. Többen is megemlékeztek róla, a múzeumban és a temetőben is. Az utolsó beszédet Tuba János országgyűlési képviselő mondta, aki egy láda Komáromból hozott földet bocsátott le az író sírjára. Szíriába. Jókai első fejfáját saját háza kapu félfájából készítették, miképpen azt végrendeletében meghagyta. 1928-ban Kis Marti Lechner Jenő és Füredi Richárd tervei alapján épült köréje impozáns síremlék. Jókaina rengeteg írása van, de hát mást mit említenék, leginkább a díjait, kitüntetéseit már elmondtam, de a legismertebb regényeit azért megemlítjük. Jókai Mór minden gyönyörűségeket írt, szegény gazdagok, de hát a Jókai legkedvesebb regénye szerinte, tehát neki volt a legkedvesebb regénye, az Aranyember, azt szerette ő a legjobban. Érdekes dolog, mert rengetegnek az Aranyember a kedvence. Nekem nem, én sokkal jobban szeretem a Kőszívű Ember fiait, meg hát a Szegény gazdagokat is. Nem tudom, én nagyon-nagyon szeretem az Aranyembert is, meg hát a többi Jókai művet is, de mondom, nekem valamiért a Kőszívű Ember fiai, vagy az Egy Magyar Rábok, Kárpáti Zoltán, Fekete Gyémántok, Berend Iván, jaj, és mégis mozog a föld. Tudományos, fantasztikus vonatkozású alkotása közé tartozik többek között a Fekete Gyémántok, mert hogy itt Berend Iván ismertet egy utópiát, és milyen gyönyörű film készült belőle Jábor Pál és Szelecki Zita főszereplésével. A Jövő Század regénye a mű középpontjában, ez a címe, a Jövő Század regénye, itt a mű középpontjában a repülőgép az aerodromon áll, amely elhozza a világ békét. Aztán itt van az egész az északi pólusig. Egy eltévedt hajós viszontagságos utazása az északi sarkvidéken, a száraz földön, a föld belsejében és a tenger alatt. Meg itt van az, ahol a pénz nem isten, egy lakatlan szigetre vetődő család ideális társadalmi rendszert hoz létre. Ezek már tudományos, fantasztikus vonatkozású alkotások voltak. Hallgassunk Jókait, természetesen, hogy sem Kőszívű Ember fiait, sem Aranyembert nem tudunk meghallgatni ma délelőtt, mert az lehetetlen lenne, de egy novellát, amelynek az a címe, hogy a béka, ezt meg tudjuk hallgatni a következő 18 percben.
1: Jókai Mór, a béka, életkép. Nagyon jól emlékszem rá. Az idén éppen 50 esztendeje. Kecskeméti diák voltam. Ketten, nyalka jogász gyerekek, a nagyferi pajtásommal utaztunk ünnepi vakációra Halasra, ahol a barátom szülői laktak. Fel is dőltünk útközben a szekérrel, de nem lett semmi bajunk. Ott terül el Kecskemét és Halas között a nagy futóhomok sivatag, aminél különbet az egész országban kötve hiszem, hogy találjunk. Aki ezt végigjárja, ugyan elmondhatja, hogy mégiscsak mozog a föld. Ezért egyre változtatja az alakját. Néhol a lapájon olyan képet mutat, mint a hullámzó Balaton. Egymás fölé fodoruló habok. Fövényből köztük egy-egy angyalhullás, amit a forgó szél kerekített ki, majd meghepehupás dombok, a széljárta oldalon mélyen aláásva, nyorgult, hátahoporjás bakhátak, amik az öreg buckákat egymással összekötik. Az öreg bucka már dacol az idővel, az nem hagyja magát a széltől elhordatni, szerzett magának valahonnan, valami göcsörtös nyírfákból, ezüst levelő nyárból felvert bozótot. Az megvédelmezi. Az egyik oldalon ugyan a fák gyökerei, mint a kígyók nyúlnak szerteszéllyel, de a másik oldalon jól megkapaszkodnak. Míg az új bockákat, amiket az idei bőti szél alkotott, meg lehet ismerni arról, hogy azoknak csak a csúcsából mered elő az eltemetett nyírfa vége. Fő nem lepi be a völgyet, csak a vas gyökerű, églicetöv is maradt itt, meg a kék iringó. Abból is ördögszekeret csinál a szél, amit végig karikáztat a sivatagon. S amennyire a legmagasabb buckatetőről ellátok, nincs előttem egyéb, mint a hullámzó sárga föld, fehér levelű fák, szürke bozótok, Egy-egy özvegy kánya károg a száraz fa tetején. Más állat nem vetődik ide. De amíg arra a bockatetőre feljutottam, többet jártam a tenyeremen, térdemen, mint a talpamon. Mert a homok szalad az ember lába alól, s lejtőnek fel, visszafelé segít. Lefelé már könnyebb, ott kész az orosz csúszkapálya, csak le kell rá ülni. Éppen fordultunk fel a szekerünkkel, mert útnak nyoma sincs. A kerékvágás rögtön összefolyik, csak a jó gondolat vezeti az embert. Pedig hát ez a főközlekedési út két nagy alföldi város között, s ennek az útnak a fele járóját képezi a híres fehértói csárda. Ahogy a neve is elárulja, itt a homokpusztát egy nagy kerek tó szakítja félbe, melynek a környéke vakító fehér a Kuksótól. Így hívják az alföldön a sziket. A víz közelében összerepedezett vastag rétegekben fekszik a nyers szóda, míg a tó északi részében sűrű nádas verte fel a bugáit. És ezután nagy sík terület veszi körül a tavat, olyan egyenes, mintha az Ingellér léniázta volna meg. Csak egy vakontúrás sem domborodik ki rajta. Takarja végül végig a Pimpó, meg a Timpó. Ezek a szikes, föld otthonos lakói, itt-ott helyet adva a sárga virágú székifűnek. Minden növény úgy odalapul a földhöz. Ez az ő védelmük. Különben őket is eltemethetné a szél a pusztai homokkal, de így nem vetheti meg sehol a lábát, elszaladt fölöttük. Ennek a tónak a közelében épült a fehértói csárda. Bekerítve nincs. Ott áll a szikkadt sár közepén. Ökörnyom, patkónyom ripacsossá verte előtte az utat, mely félrecsap a hat oszlopon nyugvó állás alá, ahol az utasok megszoktak etetni. Csárdafal, állásoszlop megvallja őszintén, hogy vályokból épült, amit ugyanabból a szikes fekete anyagból gyúrtak, amiből az egész legelő áll, s azt nem állja a vakolat. Az istálló fala pedig becsületes fecskerakás. Két deszkapalán között súlyokkal összevert szalmás agyag, olyan tartós, mint a római sánc. A födele minden szárnyéknak nád. Távol a háztól egy kankalikos kút, melynek gémkoloncára esett birka bőre van száradni kiterítve. A ház háta mögött füstölög a trágyahalom, amiből télire tőzeget készítenek. Mire használhatnák egyébre? A szikes földet ásó, kapa, hasztalan turkája. Itt kert nincs. Egyedüli virág az ismeretes dísznövény, az útféli gazok közt a méregtermő maszlag. A kocsisunk behajtott az állás alá. Elővette a saragjából a hazúról hozott szénát. Leszerszámozta a lovakat, mi pedig a barátommal bementünk a csárdába. A tornácból a nagy ivószobába léptünk be, melynek két alacsony ablaka volt. Se függöny, se muskátlis cserép előtte, ami a betekintést akadályozhatná. A salétron foltos falakon ócskarámákban penészfakó képek, sobrióska és milfait, meg a párizsi divatképek a múlt évtizedből. Azok közé szépen kiszegezve a tekintetes vármegyének a hirdetménye, statárium. Maga a kocsmárosné fogadott bennünket. Maga, mert gazda nincs. Az már 10 esztendővel ezelőtt eltűnt valamerre. Egyik azt mondja, agyonütötték a féltékeny betyárok. Más meg, hogy elbújdosott Rácországba. Az is lehet, hogy ül valahol. A menyecske nem fiatal már. Túl van a veszedelmes koron, de még most is látszik, hogy valaha szép volt. Gangos a járása, deli a termete, csak hogy nagyon mélyek már az orcáján a ráncok. Éppen vajköpülésben találtuk, amit nem lehet félbehagyni senki vendége kedvéért, pedig a kocsisunk nagyon követelte a maga karafina borát. Várjon kent, ha eddig várt. Az utitársam mindig udvarias legény volt, hirtelen felajánlá a kocsmárosnénak, hogy majd ő addig folytatja a köpülést, amíg az asszonság a pincében jár. Ráálltak. A jurista pajtás elfoglalta az alacsony lócán a helyét, s a köpülőt a térde közé fogva folytatta a hasznos vegytani műtétet. Én azalatt körülnéztem az ivószobában. Az egyik szögletben volt a lécrácsos söntés, pálinkás üvegekkel a polcon, a másik szögletben egy nagy, fehérre meszelt banyakemence. Ennek a körül fotópatkáján állt a kemencének támaszkodva egy kis leány. Valami 4-5 éves forma lehetett. Szép nyúlánk gyermek, csak egy kis ingecske volt rajta, mely a térdéig ért, hanem az a finom rác patyolatból a lábain nem volt semmi. A szemei, bizony mondom, hogy nagyobbak voltak, mint a szája, s még nagyobbnak látszottak a sűrű fekete pilláktól, ha felnyitotta. Csak úgy nézegetett ki a sűrű haja alól, mely göndölcsigákban omlott alá a homlokára. A kezében tartott egyet, azok közül a veszedelmes mágfejek közül, melyek az útféli maszlagos redőszirom szárain teremnek. Azzal játszott. Játszhatott volna egyébbel is, mert a kemence tetején ott heverészett a nagy círmos macska, mely hol a farkát csóválta alá, a kisleány orrát csiklandva vele, hol a tenyerével kapkodott a hajához. De a gyermek nem fogadta el a játékot, hanem inkább kényeskedve utasítá el magától a macska enyelgést. No, a csaplárné visszajött a borral. Mi azt átengedtük a kocsisunknak. Még akkor egyikünk sem volt borivó, s a fehértói pince idei karcosa nem csábított tilalomszegésre. Kaptunk a helyet jó írót. Így hívják a magyarok, nem a poéták, hanem azt a jó savanyú italt, mely a vajtól a köpülés után elválik. Valószínű, hogy honfoglaló őseinknek is ez volt az itala, amikor Magyarországra bejöttek. Bor még akkor nem volt a hazában. És ami egész híven akarnak megünnepelni a milleniumot, nekünk is íróval kellene a magnum áldomást innunk a nagy országos lakomán. Akkor jól esett az, és mellé a friss, írós vaj, az éjjel sült kenyérrel. Én nem állhattam meg, hogy meg ne kérdezzem a csaplárnétól. Ugyebár az a kisleány ott árva? Azám, nem de onnan gondolja az úr, hogyha anyja volna, a haja be volna fonva. De még inkább onnan gondolom, hogy nem a maga leánya, mert különben kivenné a kezéből azt a mérges maszlagtobozt. Hadd játszék vele az Isten adta. Nem eszi az azt meg. Egyebet sem eszik. Nem tudom, mivel él. Azzal egy szeletkét levágva az abroszra tett kenyérből, azt megkente vajjal, s odavitte a kisleányhoz. Na te béka, hát kell-e egy kis vajas kenyér? A gyerek elvette, de meg se köszönte. No lássák, meg sem köszöni. Egyél mindjárt szépen. A círmos kandúr az evés neszére felcihelődött a kemence tetején, s lemászott a patkára. Ott elkezdett a kislánynak a térdeihez törleszkedni.

Nem adnék még egy ólompicskét. Itt fogták el ebben a szobában, ezelőtt 3 nappal. Egy pandúrnak meg is tapintotta úgy a fejét, hogy annak nem fáj többet a foga. Most is ott van a tenyerének a helye a falon. Véres volt az, de már lekaparta. Helyde nyolga legény volt a Jóska. Nem hiába hitták Gavallérnak. Mikor megkötözték, azt mondta neki a pandúr hadnagy. Helyde akasztani való betyár, ott tudsz te ilyen szép lenni. Én aztán azt mondtam neki, hadnagy uram is ilyen szép volna, ha annyit ölelgették volna a szép leányok, mint ezt. Igazi paraszt logika. Én azt kérdezém, hát aztán a Gavallér Jóskát elfogták, a leányát nem vitték el. Ezt az én diák logikámat meg a Csaplárné találta furcsának. Hát minek vitték volna el, hisz ez nem lopott lovat. Hát hogy gondoskodjék a fölneveléséről a vármegye? Helyde kikacagott. Jaj, lelkem, ifjúr, látszik, hogy maga diák. Hát aztán a vicispánné fésülgesse ezt a békát. De hát így mi lesz belőle? Ne féltse az ifjúr, majd gondját viseli neki a puszta. Nem tudtam elképzelni, hogy viseli gondját egy árva leánynak a puszta, amely egy árva nyúlnak sem tud szállást adni. Odakünn az alatt lódobogás hangzott. Egy lovas alakot lehetett látni az ablakon keresztül, az országút mentén közeledve. A Csaplárné ráismert egyszerre. Az öreg koppantót látom, bizonyosan bejön. Be is jött, hanem elébb az egyik ablakon, azután a másikon kandikált be. Csak aztán került az ajtóra, mikor meggyőződött róla, hogy csak 2 diák van odaben, aki savót iszik. Öreg legény volt már, szürke haja csimbókba bogozva, arca, mint a cserzett bőr. Oly barna, össze-vissza dúlva himlő hellyel, ráncokkal, régi sebhelyekkel. Bozontos szemöldökei alól egyszerre kétfelé villogtak nyugtalan szemei, amint belépett. Cifra szűrét a félvállára rázta. Nem lehetett látni, hogy a bal kezében mit hord. A szabadon lévő jobbjában derék acélfokos volt, jó árva tölgynyelő. Le sem vette a süvegét előttünk. A csárdában mindenki egyforma úr, nem is köszönt. Csak leült a keresztlábú ivóasztal végére, maga mellé téve a fokosát. Csak úgy a félszemöldökével intett a kocsmárosnénak, amit az már értett. Ez azt jelenti, hogy bort. A Csaplárné lement a csapóajtón a pincébe, s visszatért a széles szájú palackkal, amiben az a fakóveres folyadék volt. Az öreg megszólalt. Fűrész, köszörűkő, mint fuvolaszó a hangjához képest. Előbb magad így áll belőle. A kocsmárosnénak meg kellett ezt tenni. Hát a pohár hol van? Nem szokott kend máskor klázliból inni. Nem is én. Mikor aztán a pohár előtte állt, félig töltötte a veresborral. Van cukor a háznál? Az is van. Beletett egy jó darabot a pohárba, s aztán addig kavargott a görbe bicskájával, míg elolvadt a borban. Akkor megint odainté a Csaplárnét. Vidd oda neki, cukor nélkül meg nem issza. A Csaplárné odavitte a kislányhoz a poharat. Na így áll te béka, cukros bor, keresztapát küldi. A gyermek elvette a poharat, s nagy ketteléssel szürcsölgette a cukros bort. A vén betyár maga is ivott, s danolni is kezdett hozzá. Talán annak a kisleánynak. Hely rózsafa, bodzafa, most virágzik. Kincsem, galambom, tubicám, mit csinálsz itt? Sobám igazgatom, rózsám csókógatom, kedves rózsám. Szép nótát is hallottam már életemben, de jobban meg nem maradt a fejemben egy sem, mint ahogy ezt a vén betyár dalolta. Könyökére dőlve, félöklével görbére tolva a félpofáját. Mikor aztán az iccebor le volt morzsolva, akkor belenyúlt a szőre bekötött ujjába, s előhúzott belőle egy posztó ujjast. Az ujjasnak kék volt a posztója, piros a hajtókája, 3 sor ólompityke rajta. Gyűn a tél, hideg lesz, megfázik a gyerek, dörmögte halkan. Nesze, add rá! A Csaplárné átvette a ködmönt, s belebújtatta a gyermeket.

0: Bizaz a békának éppen a lába fejéig ért, s az ujjai túllógtak a két kezén, de hát jó meleg volt. Majd a vásár után cipőt is hozok neki, mormogá a vénkoppantó. Aztán gondját viseld, ami jár érte, írt föl a rovásra. Azzal felcihelődött, oda koszrogott a gyerekhez. Az még akkor is az egyik kezében tartotta a maszlagtobozt. Elvette tőle. Ez nem jó. Azzal felemelte a gyermekállát, hogy a szemébe láthasson. Réttál? No, ne ríj sokat. S aztán a bőlobogós ingóját marokra fogva, megtörölte vele a gyermek arcát. Hát nem csókhoz kezed keresztapádnak, te béka? Feddi a lányt a csaplárné. Nem szokás az, morgott az öreg, eldugva a kezét a szűr alá. Azzal odahívta magához a csaplárnét, hogy közelebbről dörmöghessen a fülébe. Aztán holnap reggel, mikor az a kakukos óra a hatot huhukolja, mondd a seleg mi atyánkot ezzel a gyermekkel. Hát már holnap lesz. Holnap hajnalban, 6 órakor. Akkor vitték kivégezni a kis békának az apját, a nyalka, délceglegényt, a gavallér Jóskát. Az öreg koppantó kiment az ivóból, felült a lobára és odább kocogott. Lásd, de szép ködment kaptál, mégsem örőzte kis béka. Jövő héten piros cipőt is hoz keresztapád. A kis békának erre a szóra mégiscsak elmosolyodott a szája. Csak a szája, de nem a két szeme. A lelógó haja nem engedte látni, hogy azokban mi van. Én azt kérdém a csaplárnétól, de hát ha a vén koppantó is eltalál pusztulni, mi lesz a kis leányból? Akkor a kötelességet majd átveszi a másik. Nem kell ezt félteni. Nagy óra puszta. Engem is az nevelt. Nem lesz ez mindig árva. Hé, sok szegény legénynek megfájdul még emiatt a szívetája.
1: Egy nagyon aranyos Jókai novellát hallottunk. Jókai Móra emlékeztünk halálának 122. évfordulója alkalmából. És hadd tegyek hozzá még a receptajánló előtt, és ugye a tematikus műsorunk végén egy kis függeléket, mármint ami magamtól jön, hogy annyira nem örültek Jókainak a magyar érettségiző diákok. Ez most ezzel van tele egyébként az egész, tehát ezzel van tele. Mi van tele ezzel? Az egész közösségi média. Azzal, hogy ezt is megszólaltatták, azt is, és azt mondták, tessenek elképzelni, hogy a magyar érettségi azért volt ilyen nehéz, mondom, nagyon nehéz, mert hogy a rendszerváltás, amit a fiatalok előidéztek, tehát a magyar kormány, a jelenlegi magyar kormány, vagyis még egyelőre Orbánik, bosszút álltak az érettségizőkön. A kérem szépen, a bosszú az állt Jókaiból, Arany Jánosból, és, nem is, Vas Albertből, és most mondom, Herceg Ferencből. Na ez volt a magyar kormány bosszúja, nem is beszélve arról, hogy ugye nem 2 hete találják ki az érettségi tételt, 2 héttel az előtt, hanem 3 hónappal előtt biztos, hogy tudták. Tehát, hogy Jókai, Arany, Vas Albert és Herceg Ferenc, de hát Jókai Mórból, Arany Jánosból, pláne ha választható, most nem tudom, nem lehet levizsgázni, kérem szépen. Hát valószínűleg nem mondom, hogy nem olvasott el az illető egy, az, aki most elszomorodott ugye ezen az érettségén, egy aranyballadát, de hát szerintem még egy rövidebb aranyverset sem olvasott el. Hát még egy verszivárdokat sem olvasott el, szerencsétlen feje, és aztán Jókai regényekről ne is beszéljünk. No, ez történt, és nem is számított senki. Kirápeledik, hát ma van a halálának az évfordulója. Ezt csak így hozzáfűztem, most pedig gyorsan meghallgatunk egy dalt, de azzal már bele is futunk a 9:30-be, olyannyira, hogy el is fog múlni 1-2 perccel, de nem baj, most már meghallgatjuk Kökény Attilától a Nincs Semmi Másom című dalt, utána jövök be a mai recepttel.
2: Valami nem sikerül.

Tökény Attilát meghallgattuk, és most készítünk egy kis rikottást tartalni gyorsan. 9 óra 32 van, mindjárt 33 is. De ez annyira hamar kész van, hogy akármilyen, tehát hogyha később mondom el, is teljesen jó lesz, és ez hétköznapi ebédnek, de vacsorának is megteszi. 4 adagra mondom rikottás tortellini hozzávalóit. Egy evőkanál olívaolaj, 3 gereszt fokhagyma, 15 deka rikotta, 2 deci tejszín, 1 deci zöldség alaplé, só, őrölt fehér bors és 4 adag tortellini. A rikottás tortellini elkészítéséhez elsőként felhevítjük az olívaolajat egy nagyobb serpenyőben, rádobjuk a meghámozott vékonyra szeletelt fokhagymát, tehát nem kell összezúzni, és kis lángon megdínszteljük. Vigyázva, hogy ne piruljon meg túlságosan. Ezután hozzáadjuk a rikottát, majd felöntjük a tejszínnel és a zöldség alaplével. Megsózzuk, megszórjuk az őrölt fehérborssal, majd folyamatos keverés mellett összeforraljuk, míg a szósz kissé besűrűsödik. Közben, emenet közben bő, enyhén sós vízben kifőzzük a tortellinit a csomagoláson olvasható útmutatás szerint. Leszűrjük, és a forró rikottás szószhoz adjuk. Az egészet óvatosan összeforgatjuk, majd még 1-2 percig együtt melegítjük, hogy a tészta minden oldalát jól bevonja a szósz. Ez az egyszerű és gyors rikottás tortellini tökéletes választás akár hétköznapi vacsorára is, de ebédre is jó. Frissen tálalva az igazi. Most pedig muzsikálunk tovább, 9 óra 34 és fél perc a pontos idő, jó főzést kívánok önöknek mára, majd pedig az ebédhez készülőknek, majd a délben jó étvágyat. Save the last dance for me, tartsd meg az utolsó táncot nekem, Emmylou Harrist halljuk. 10 órakor hírekkel várom.

0: Pontos idő 10 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Konyaszitával.
0: Köszöntöm Önöket, helyi megyei hírekkel kezdjük azzal, hogy csatornáznak és bicikliút is épül Kézdi-Szentléleken. Két nagy munkálat is zajlik Kézdi-Szentléleken, ahol így a település felé és azon átvezető úton nem árt óvatosan közlekedni. Egyrészt több munkagép foglalkozik a csatorna rendszer kialakításával, emellett egy másik kivitelező nekifogott a Kézdi-Vásárhely felé vezető bicikliút építésének is. A csatornázási munkálat első szakaszaként a Valdex Impex Kft. Kézdi-Szentlélek és Kézdi-Vásárhely között lefektette a csatorna vezetéket. A községközpontban ugyanis nem épül külön lepítőállomás, a szennyvizet a CS városba vezetik át. A nyomócső lefektetése azért is volt időszerűbb, mivel fölötte halad el az a bicikliút, amelynek kivitelezéséhez a község önkormányzatának megbízásából neki is fogott a versenytárgyalást megnyerő brassói cég. Közös pályázatról van szó, ami részünk 1700 méter, ennek az alapozása zajlik Kézdi-Szentlélek irányába. Nem tudom, meddig folyósítanak erre pénzt, de amíg van, addig dolgozni fognak, mondott a Balogh Tibor polgármester, akinek a társaságában a csatornázási munkálatot hogy tekintették meg. A gépek a település Kézdi-Vásárhely felőli részétől kezdték meg a munkát, tekintélyes távolságban le is van fektetve a vezeték az út egyik oldalán, annak ellenére, hogy itt 4 méter mélyre kerül a cső, ennek technikai okai vannak. A munkálatok azért kezdődtek itt, mivel az az elképzelés, hogy egyszer a főút mentén a községközpontig, majd Kézdi-Szentkereszt irányába kerül földbe a vezeték, mivel a háromszéki önkormányzatnak is tervei vannak, a Lemhényig tartó megyei úttal teljesen felújítják. Addig mi itt beszeretnénk fejezni a munkálatot, annak ellenére, hogy ezen a szakaszon nehezen megy a munkálat, mivel egyebek mellett itt található a vízvezeték is, magyarázta az elöljáró, akitől azt is megtudta a sajtó, hogy csövek lesznek az út mindkét oldalán. A 40 millió leértékű munkálat csak a községközpontra vonatkozik, ahol lehet, ott a szennyvíz szabad eséssel fog a csövekben közlekedni, de vannak helyek, ahol továbbítást már pumpák oldják meg. Így a település végében is lesz egy állomás, amely ebben segít, mondta Balogh Tibor.

Még mindig helyben maradunk még hozzá Nyújtódon. A Gyilkostó legendája című lovas előadást mutatták be Nyújtódon május 1-én. A produkció az idén 10 éves Erdélyi Lovas Kaszkadőr Egyesület tagjainak, illetve Ugron Attilának és feleségének, Ugron Fehér Orsolyának köszönhetően jött létre. A tavaly több helyszínen, többek között a magyarországi Bugacon, az Ősök napján is bemutatott csodaszarvas legendája után május 1-én Nyújtódon, másodikán pedig Csíkszentdomokoson láthatták az érdeklődők a Gyilkostó legendáját. Az Indián Show, a Kinesi Pál, Mátyás király jobb keze és a csodaszarvas legendája után most bemutatott a negyedik lovas színdarab. A Gyilkostó legendája egy szép lány, Fazakas Eszter és egy daliás legény szerelmi történetén alapul, amely tragikus eseményekhez és a tó 1837-ben történt keletkezéséhez kapcsolódik. Népes közönség jelenlétében péntek délután tartották meg a szabadtéri lovas előadás főpróbáját a Nyújtód és Osdola közötti mezei út melletti, a háromszéki lovasnapok szokásos helyszínén, az Ugron tanyán. Az ősbemutatóra másnap a 15. Csíkszentdomokosi lovasnapon került sor, ahol évek óta visszajáró fellépők az egyesület tagjai. A közönség mindkét helyszínen vastapsa jutalmazta különleges előadást, a Nyújtódi Egyesület által bemutatott második lovas színdarabot. A pénteki Nyújtódi nyílt nap programjából az állatsimogató, a lovaglás, a lovas, kaszkadőr, karikás, ostoros bemutató, a fogat és kis lovas torna sem hiányzott. Az egész napos rendezvény fénypontját a 40-50 perces előadás a Gyilkostó legendája főpróbája jelentette. A szereplők jó része a kaszkadőr csapat tagja. Amatőr színjátszó főszereplője pedig Szász Boróka, a Kézdivásárhelyi dr. Csia Kálmán református kollégium végzős tanulója. A többi szereplő Ugron Attila, Ugron Fehér Orsolya, Dáni Mátyás, Szász Zsuzsa, Kocsis Őrs, Pál Klaudia, Péter Barna, Handra Zelinda, Antal Norbert, Péter György Ilona, Jancsó Csaba, Handra Nóra, Csiki Szabina, Sebestyén Nikoletta, Szikszai Petra, Vajda Arnold, Földes Levente, Néda Zalán, Péter Orsolya és Sebestyén Brigitta. A nagyszabású produkció megálmodója, producere, zenei rendezője, jelmeztervezője és készítője Ugron Fehér Orsolya, aki férjével Attilával tervezi, hogy a tavalyi sikernek köszönhetően minden esztendőben életre hívnak egy-egy legendát feldolgozó lovas színdarabot. Elmondása szerint a Gyilkostó legendája tele van drámával, érzelmekkel. Ez nehéz kihívás jelentett számára, hiszen lovas színdarabként kell bemutatni az 1800-as években játszó történetet, amelyben a lovak is szerepet kapnak. Orsolya azt is elárulta, hogy egy hónappal azután, hogy elkezdett a színdarabbal foglalkozni, rájött arra, hogy sokkal nehezebb lesz megvalósítani, mint a csodaszarvast. A Gyilkostó legendája esetében nem olyan óriási időutazás visszamenni az 1800-as évekbe, mégis nehezebb megfogni a nézőt, mivel ez egy népi legenda, a darab zenei alapját a népdalok jelentik, de az előadást felpörgették kaszkadőrösre. A díszletek, a jelmezek nem annyira látványosak, mint a csodaszarvasban voltak, de próbálják érzékeltetni a gyergyószentmiklósi vásárt, a kis Tohárt hegyomlását, miközben kibontakozik a tragikus kimenetelű szerelmes történet. Az Erdélyi Lovas Kaszkadőr Egyesület további helyszíneken is beszeretné mutatni a Gyilkostó legendája című lovas színdarabot. A nézők láthatják majd a 8. háromszéki lovasnapokon is, amelyet augusztus első hétvégéjén tartanak.

Holnaptól iratkozhatnak a júliusi versenyvizsgára a pedagógusok, mert ez most már megyei hír, nem helyi, akiknek a korábbi évektől eltérően idén pszichiátriai vizsgálatra is kell jelentkezniük. A megyei tanfelügyelőség egy tegnap közzétett tájékoztatóban felhívja a pedagógusok figyelmét arra, hogy a versenyvizsgán való részvétel feltétele egy komplex orvosi igazolás megszerzése, amelyet a munkaorvos állít ki a családorvosi és a pszichiátriai szakvizsgálat alapján. Amennyivel a munkaorvos további szakvizsgálatokat javasol, az érintettnek azokat is el kell végeznie, csak így kaphatja meg a végső igazolást arra vonatkozóan, hogy alkalmas oktatói munkát végezni. Az Egészségügyi és az Oktatási Minisztérium 2026/55/3335-ös közös rendelete alapján a szóban forgó egészségügyi igazolás feltétele az oktatásban dolgozók más kategóriáinak versenyvizsgával történő alkalmazása esetén is. A rendelkezés érinti a kisegítő személyzetet, a vezető tisztségre pályázókat és az adminisztrációban tevékenykedőket. A részletekről a megyei tanfelügyelőség internetes oldalán bővebben tájékoztatnak, ugyanott érthetőek el a szükséges formanyomtatványok is.

Egy hét alatt másodszor tért vissza az a medvesepsi Szentgyörgy lakott övezetébe, ami miatt tegnap reggel a Ruhalert rendszer révén figyelmeztetést kaptak a megyeszékhelyiek. A sürgősségi felügyelőség sajtóosztálya szerint egy három bocsos anyamedvéről van szó, amely az állomás negyedik katonai egység területére hatolt be. Mint írták, ilyen helyzetben szokásos eljárás az, hogy a hatóságok táborról figyelemmel kísérik az állat mozgását és viselkedését, szükség esetén a rohanmentő egységek is készen létben állnak.

0: Most pedig nézzük a markáns felmelegedésünket, mert amikor utoljára híreket mondtam, még 4 fok volt. De mindjárt mondom, hogy most mennyi van. Kézdivásárhelyen ma akár 23 fok is lehet napközben a csúcsidőben, és éjszaka sem lesz 7 foknál hidegebb. Tehát mondom, hogy markáns felmelegedés érkezett térségünkbe. Sem ma, sem holnap, de még csütörtökön sem várható semmilyen jellegű és szintű csapadék. Péntektől azonban beáll megint egy kis májusi eső, aminek ugye minden csepje aranyat ér, és a gazdák várják is. Ez itt marad velünk, pénteken érkezik, szombaton és még vasárnap is. Amikor is pénteken, illetve pénteken, de inkább szombaton egy kis lehűlés is követi az esőt. Az éjszakák viszont ehhez képest, hogy egy kicsit lehűl az idő, még melegebbek, illetve még enyhébbek lesznek. 9-11 fokig hűl le csak a levegő hőmérséklete éjszaka. Nem most, hanem majd a hétvégén. Ma tehát és holnap 7-8 fokig csökken az éjszakai hőmérséklet. Kézdivásárhelyen azt mondtam, hogy megkezdődött a markáns lehűlés. Hát igen, mert hogy 8 órakor híreket mondtam, és akkor 4 fok volt, most pedig 10 óra után néhány perccel vagyunk. 14 fok van Kézdivásárhelyen, és gyönyörű napos idő.
1: A Szikulusz Rádió hírperceit hallották Kunya Zitával. Szikulusz, a rádió.
0: A dal is mindjárt arról fog szólni 10 óra 10 perckor, mert 10 óra 10 perc a pontos idő, hogy kövér a nap, mindjárt énekli ezt nekünk a generál. De közben elmondok egy mai fórumra hívogatót önöknek, egy meghívót, miszerint tisztelettel meghívnak minden érdeklődőt ma 18 órára Kézdivásárhelyre az Erzsébet terembe. Hangsúlyozom, délután 6 és Erzsébet terem. Lakossági fórumot tart Kézdivásárhely tanácsának az EMSS Erdély Magyar Szövetségi Fóruma, Tankó Sándor, Balázs Attila és társai. A témákban a főtér, ugye a főtér fel kell újítani, nem kell, és ha igen, akkor milyen legyen, milyen ne legyen, feltétlen milyen ne legyen, és hogy így maradjon-e, vagy változzon. Tehát ez is téma lesz, de az ivóvízszolgáltatás és a szennyvíz lesz a fő téma. Persze bármilyen kérdést feltehetnek, és legyünk ott minél többen, mert hát rólunk szól ez a fórum, és hogyha legalább valakik gondolnak ránk, és fórumot hirdetnek meg, és most nem déli 12 órára, amikor is nem tudnak elmenni az emberek ilyen-olyan rendezvényekre, tehát például egy fórumra sem, hogy a véleményüket kinyilváníthassák, mert az aktív emberek általában déli 12-kor dolgoznak, hát aki éjszakás, az még valószínű, hogy pihen, mert hogy megint éjszakába kell menjen. Na tehát ilyen dolgoknak, ugye aki váltásban dolgozik, sem tud feltétlen déli 12-kor ott lenni, és így ilyen javaslatra arra megegyeztünk. Na nem én nem szervezem, csak ott sok ilyen javaslat érkezett, hogy azért ötig van a munkaidő, tehát ezért kéne 6-tól. Na tehát most 6 órától van, úgyhogy igyekezzünk minél többen elérni, eljutni és részt venni. És kérdéseket is feltenni, hiszen ott azért vannak ott a tanácsosaink, hogy meghallgassák kéréseinket, vágyainkat, igen, panaszainkat is. Na, tehát lakossági fórum ma 18 órától kezdén az Erzsébet teremben. 10 óra 12 perc a pontos idő, szólhat a generállal a kövér a nap, mert hogy most kövér is a nap. 10 óra 30-kor pedig várom önöket a mai nap horoszkópjának második kiadásával. És ilyenkor szoktam így elmondogatni, hogy hát Istenem, most volt 7:30, és már 3 óra eltelt, mindjárt megint 10:30 van. Várom önöket a horoszkóppal. Aki nem hallotta a reggelit, az hallgassa meg a most a, nem éppen déli, de az utolsó délelőtti kiadást, és ne tessenek veszekedni és vitatkozni, kerüljük a konfliktust, mert egy kicsit erre hajaznak ma a csillagok és a fényszögek. Nem fényszögek, de fényszögek. 10 óra 13 perckor most már tényleg hagyom a generált szóhoz jutni, illetve dalra fakadni.

óra 30 perc a pontos idő, nézzük a mai nap horoszkópjának második kiadását. Már a május 5-ére, kedre, a 12 csillagjegy szülötteinek. Remélem, hogy idáig átvészelték viták nélkül a reggelt és a délelőtt első felét, és remélem, hogy megy ez így békésen tovább is a mai nap folyamán. Kezdhetjük is a kosokkal, most aztán ügyelnie kell a szavaira. Sajnos nem elég megválogatni a szavait, a hangnemre is figyelnie kell, ha jót akar magának, mert amit ön őszintességnek vesz, azt a másik tiszteletlenségnek. Ez főleg a főnökkel kapcsolatos helyzetekben okozhat nagyobb problémát. Bika, elég fárasztó lehet a munkáin hallgatni a nézeteltéréseket. Ne vonuljon be, mert boxzsáknak akarják használni. Két szemben álló fél is. Nagyon sokféle módszerrel őrizheti meg a pártatlanságát, értetlenséggel, kérdések feltevésével, vagy konkrét elutasítással. Ikrek, szerencsére ön most kevésbé érintett a feszültségekben, de mindenki más a környezetében igen. Ma ön lehet a kívülálló bölcs, mosolyogva figyel mások rohanására és drámáira, miközben ön könnyed és derűs marad. Rák, önt egészen közvetlenül érinti a mai feszültség, hiszen a jegyében járó Jupiter kap kvadrát fényszöget a kosmarstól. Találkozhat egy agresszív emberrel, aki mindenáron meg akarja győzni az igazáról, akár még úgy is, hogy keresztül gázol önön. Az egyetlen működő módszer, ha ignorálja és pillanatilag kizárja az életéből. Oroszlán, ma a kos jegyében járó Mars és a rák jegyében járó Jupiter kvadrát fényszöge erős konfliktusokat jelez, amelyek hatalomvágytól, rivalizálásból fakadnak. Valószínűleg felkeltette valaki féltékenységét, irigységét, gondoljon arra, hogy még mindig jobb, mintha sajnálnák. Szűz, majd pletyka vagy homályos információ juthat el önhöz, ami könnyen elindíthatna önben valamit, de ne engedje. A belső iránytűje most pengeilesen működik, hallgasson inkább arra. Nem egészen úgy vannak a dolgok, ahogy azt önnek állítják. Mérleg, a feszültségeket azzal tudja legjobban kivédeni, ha megpróbál minél objektívebben tekinteni minden információra és úgy általában mindenféle mai eseményre is. Ha kívülállóként szemléli magát és a külső körülményeket, sokkal okosabb döntéseket hozhat, legyen nagyvonalú egész nap. Skorpió, az uralkodó bolygója Mars kvadrát fényszöget kap a Jupitertől, emiatt szinte borítékolható a veszekedés. A vitákból mindenképpen maradjunk ki, a legcélra vezetőbb, ha fizikailag is eltávolodik a darásfészektől, tehát tényleg elhagyja a helyszínt, ahol a veszekedés kezd kibontakozni. Nyilas uralkodó bolygója Jupiter és a Mars kvadrát fényszöge körülött önkörül is feszültséget generálhat. Jól tenni, ha nem akarna igazságot tenni, főleg mivel szinte lehetetlen. Tartson meg egy kis távolságot az eseményekkel, ne hagyja, hogy mások bevonják a drámáikba. Bak, a mai Mars-Jupiter kvadrát nagy feszültségeket generál önben és ön körül is. Ami tehet ellene, minden bölcs döntés, ami megnyugtatja, relaxálja, kikapcsolja. Hallgathat meditatív zenét, sétáljon egyet a tavaszi tájban, vagy igyon nyugtató citromfűteát. Vízöntő, elképzelhető, hogy ma igazságtalanság érheti, amikor valaki indokolatlanul megbántja, vagy olyasmit követel öntől, amit nem tud, vagy nem szeretne megtenni. Álljon ki magáért, és határozottan mondja el a véleményét, most muszáj tiszta vizet önteni a pohárba. El is érkeztünk az utolsó csillagjegyhez, a halakhoz. Ma érzékenyebb mások hangjára, szavaira, rezgéseire is könnyen megérezheti, ha valaki nem jó szándékkal közelíti meg. Ne engedje be a rossz energiát a környezetébe, nyugodtan mondjon nemet, nem kell lelki furdalást éreznie. Tíz óra 35 perckor a mai nap horoszkópjának második kiadását is meghallgattuk már a május 5-ére, kedre, a 12 csillagjegy szülötteinek, és minden csillagjegynek, most még azt sem mondhatom, hogy kivétel, talán az ikrek, talán, de szinte mindenki mindenkivel veszekedni szeretne ma, úgy tűnik, hát ezt valahogy bírjuk ki, ezt a mai napot, a fele még nem telt el, de mindjárt, és hát, hogy vesszük, hogy a fele is ugye éjfélig van a nap, na de hát ha már éjjel 11 órakor nem kezdünk vitába senki,
mivel ugye a Mars a Kos jegyében jár, a Jupiter pedig a Rákban, tűz és víz, két ellentétes energia, ami most kvadrátfényszögbe kerül egymással, indulatos és sértődékeny emberek találkozhatnak össze, és ez vitákat eredményezhet. Na, szerencsére a nyilas hold segít túl lendülni az ilyen-olyan konfliktusokon. Reggel nem mondtam szép idézetet vagy gondolatot, mert ezt így elmondtam, aztán nem mondtam mást, pedig ma lenne honnan és kitől. Jókai Móra emlékeztünk halálának 122. évfordulója alkalmából. A Béka című kis novellát, hangoskönyvet hallgattuk meg, tehát a hangoskönyv formájában, úgy értem, hangjáték formájában, de egy kedvenc gondolatát idézem önöknek. Ez pedig az igazságról és a beszédről szól, és ez egy jól ismert gondolata Jókai Mórnak, tessék, itt van. Azt mondja, mindig emlékez arra, hogy a szép szavak nem mindig igazak, s az igaz szavak nem mindig szépek. Ez a gondolat viszont igaz, és nekem ez nagyon tetszik, ez egy régi Jókai gondolat idézet. Most akkor én egy olyan dalt közvetítek önöknek, amelyek viszont az a cím, hogy igaz volt minden szó. Nos, 10 óra 36, mindjárt 37 van, a Republik fog énekelni. Én pedig várom önöket 10 óra 45 perckor is a mai nap kalendáriumával. 11 órakor pedig az utolsó hírműsorunkkal.

Tom Jones-t hallottuk, 10 óra 45 perc a pontos idő. Nézzük a mai nap kalendáriumát. Ma május 5-e van, az év 125. napja. A Gergely naptár szerint az évből még 240 nap van hátra. Ma Györgyi napja van. A Györgyi női név a György férfi névből keletkezett. A 19. században eredetileg Györgyike formában. Jelen pillanatban egyetem volt egy tanítványom, Györgyike, de őt Györgyikének is hívták, és van Pesten egy barátnőm, ő viszont Györgyi. Jó, hát én közben ebben megbeszézem, de nem azért, mert Györgyikének hívják, hanem csak mert mondom neki, hogy Györgyike, így Györgyike, úgyhogy majd Györgyit felköszöntöm. Telefonon most viszont nézzük, köszöntsük fel a Györgyiket, a Györgyikéket is, akik az eredeti nevük szerint Györgyikék, és mindenkit, aki a mai nap ünnepli születésnapját. Küldöm is Korda Györgytől a világot.

1764-ben a mai napon Mária Terézia megalapítja a Szent István rendet. A Magyar Királysághoz kötődő lovagrend Mária Terézia magyar királynő alapította. Aztán később második Lipót ugyan szervezte, de mindjárt erről is szólok. 1919-ben Aradon gróf Károly Gyula ellenkormányt alakít a kikiáltott tanácsköztársasággal szemben, ami később május 30-án Szegedre teszi át a székhelyét. 1939-ben Magyarországon hatályba lép a mai nappal a második zsidó törvény. Ez a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról szól, de egyébként azt is a törvény nagy része jelzett korlátozó rendelkezéseket tartalmaz. Első paragrafus azonban a zsidóknak tekintendők körét is meghatározza. 1945-ben pedig a mai napon felszabadul a Mauthauseni koncentrációs tábor, amelyik egyik a harmadik birodalom koncentrációs táborainak. Kik azok, akik a mai napon születtek. Na már is kezdem második Lipóttal. 1747-ben született második Lipót magyar király, Habsburg-Lotaringiai házból származó osztrák főherceg, a toszkánai Szent István lovagrend újjászervezője és nagymestere. Ezen 1818-ban született Karl Marx, német filozófus, Marx Károly elterjedt magyaros nevén, közgazdász, szociológus, a kommunista munkásmozgalom teoretikusa, egyben a marxizmus ihletője persze. 1865-ben született Donát Ede, magyar zeneszerző, karmester. 1885-ben született Augustin Barrios, guarani származású paraguai gitárművész és zeneszerző. A 20. század első felének legnagyobb hatású gitáros zeneszerzői közé tartozik. 1904-ben született Gregus Zoltán, magyar színész, érdemes és kiváló művész. És ugye én ma Jókaimóra emlékeztem, de emlékezhettem volna Radnóti Miklósra is a költészetével. 1909-ben a mai napon született Radnóti Miklós magyar költő, a modern magyar lira kiemelkedő képviselője. Az a helyzet, hogy Radnótit is sokat hallunk, lehet, hogy Jókait kevesebbet, mert ugye verseket könnyebb beszerkeszteni, rövidebbek, mint mondjuk egy aranyembert. Született Lázár Ervin, Kossuth Díjas magyar író és József Attila Díjas is író, elbeszélő, meseíró, gyermekmeseíró. 1942-ben született Ötvös Csöpi, Bújtor István, Balázs Béla Díjas magyar színész rendező, vitorlás versenyző, ugye Latinovics Zoltán és Van Rijs Károly féltestvérem. 1947-ben született Bétóth László, magyar zenei szerkesztő, producer, műsorvezető, lemezlovas. Ma DJ-nek mondanánk azt, hogy lemezlovas. 1952-ben született a Dériné díjas magyar színésznő, Szerencsi Éva. Sajnos ő 2004-ben elhunyt. 1963-ban született ifjabb Latabár Árpád, magyar színész, a Latabár színész dinasztia legifjabb tagja. 1988-ban született ma csupán 38 éves Adele, angol énekesnő, zenész, dalszerző, Oscar és Golden Globe díjas, Primetime Emmy díjas is, 16-szoros Grammy díjas. Na, annyi díja van, hogy fel se sorolom, mert akkor mit fogok mondani majd a déli harangszó után, de lehet, hogy semmit, csak egyszerűen Adele-t hallgatjuk. Most pedig
megnézzük, kik azok, akik a mai napon hunytak el. 1821-ben hunyt el Bonaparte Napóleon, másképpen első Napóleon, francia tábornok, hadvezér, politikus, császár. 1904-ben, 122 évvel ezelőtt hunyt el a magyar író Jókai Mór. Ráemlékeztünk 9 órától tematikus műsorunkban. Pedák Sári nagyon henceg megcsókolta Jenő Herceg, mondja a nóta. 1955-ben hunyt el Pedák Sári, magyar színművésznő, énekesnő, primadonna, Molnár Ferenc író második felesége, Szűcs Neli barátnőm, a Nemzeti Színház művésze. Gyönyörű előadással érkezett Pedák Sárival, tehát egy személyes előadással Kézdivásárhelyre, a Vigadóba, aztán pár hónap múlva újra elhozta az előadást Repsi Szentgyőre, és a Pedák Sárit ott is megnéztem. És ha még jön Pedák Sári, akkor is megnézem, és önöknek is csak ajánlani tudom. Ez 1997-ben hunyt el Kibédi Ervin, Jászai Mari díjas magyar színész, komikus, érdemes művész, a Vidám Színpad örökös tagja. Ma van az esély, na mindjárt kimondom, az esélyegyenlőség napja. Az esélyegyenlőség olyan társadalmi alapelvű célkitűzés, amely szerint minden egyénnek egyenlő jogait, lehetőségei és hozzáférése kell, hogy legyen az élet különböző területeihez. Így például az oktatás, munkaerőpiac, egészségügy, politikai részvétel és a szociális ellátások területén. Ma van a nemzetközi szülésznő, illetve a bába nap. Ezt április 27-i dátummal válták ugyan a Wayback Machine-ben, de ma tartják a nemzetközi szülésznő és bába napot. Tíz óra 56,5 perc a pontos idő, a kalendáriumnak a végéhez értünk, és még egy abbadalt meghallgatunk, aztán jövök már is a hírekkel.

0: Pontos idő 11 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Kónya Zitával.
0: Köszöntöm Önöket. Kezdjük és foglaljuk össze egy kicsit a szentgyörgynapokat és a mini vakációt. 59 esethez riasztották a három széki rendőröket. Nem telt el eseménytelőn a szentgyörgynapokat is magába foglaló hosszú hétvége három széken. A Kovász megyei rendőrség tegnapi összesítése szerint több tucat esethez kellett kivonulniuk, volt több erőszakos incidens és közúti baleset is. Május 1-e és 3-a között a Kovász megyei rendőrök kiemelt készenlétben dolgoztak elsősorban a közrend fenntartására és a közlekedés biztonság biztosítására koncentrálva. A hatóságok külön figyelmet fordítottak a Sepsiszentgyörgyi Városnapok rendezvényeire is, ahol jelentős tömegek gyűltek össze. A három nap alatt összesen 59 eseményhez riasztották a Kovászna megyei rendőröket, ezek közül 52 esetben a 112-es segélyhívón keresztül érkezett bejelentés. Emellett a rendőrség nagyszabású ellenőrzéseket hajtott végre a megye útjain és közterein, több mint 1400 személyt igazoltattak, több mint 1100 járművet ellenőriztek és több mint 600 sofőrt szondáztattak. A szabályszegések miatt 219 bírságot szabtak ki, összesen több mint 129 ezer leértékben. Ezek közül 22 a közrend megsértéséhez, míg 173 a közlekedési kihágásokhoz kapcsolódott. A rendőrség tájékoztatása szerint 24 sofőrt hajtási jogosítványát sofőrhajtáson felfüggesztették, és 14 járműforgalmi engedélyt műszaki hiányosságok miatt vonták be. A szentgyörgynapokon egy 12 éves fiút megfenyegettek, majd pénzt is elvettek tőle és társaitól. A rendőrök rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőket, két 14 és 15 éves fiatalt, a kárt pedig megtérítették. Bölömben egy fiatal férfi részegen bántalmazta édesanyját, míg Kézdivásárhelyen egy nő a volt élettársa fenyegetése miatt kért segítséget a rendőrségtől. Mindkét esetben ideiglenes távoltartási végzést rendeltek el, az agresszorokat elektronikus nyomkövetővel figyelik. Egy másik súlyosabb incidens Előpatakon történt, ahol utcai konfliktus során három személy megsérült. Az ügyben egy 21 éves férfit őrizetbe vettek, majd a bíróság 30 napos előzetes letartóztatását rendelte el. Május 3-án este Ijefalva közelében egy személygépkocsi letért az útról, és neki csapódott a szalagkorlátnak. A sofőr és egy 5 éves gyermek megsérült, mindkettőjüket kórházba szállították. A sofőr alkoholszintje negatív volt, a baleset körülményeit vizsgálják.

És ha 11 óra, akkor ezekben a percekben a Bolozsán kabinetről szavaz a parlament. Az utolsó pillanatokban történt átrendeződések és az egyes parlamenti szavazatokért folyó intenzív tárgyalások miatt a Vox kimenetele kiszámíthatatlan. A Stop Bolozsán gazdaságromboló tervének című, tehát ez a neve a tervnek, hogy Stop Bolozsán gazdaságromboló terve. A PESZED és az AUR által kezdeményezett bizalmatlansági indítvány elfogadásához 233 szavazat szükséges. A parlamentben a koalíciós pártok közti utólagos árulásvádak megelőzésének eszközeként hagyományá vált, hogy csak azok a frakciók járulnak az urnához egy-egy bizalmatlansági indítvány elvileg titkos szavazásán, amelyek meg akarják buktatni a kormányt. Az indítványt kezdeményező 254 aláíró közül többen bejelentették, hogy mégsem fognak szavazni. Mások az utolsó órákban politikai oldalt váltottak, ezzel párhuzamosan a pártok közötti egyeztetések a szavazás pillanatáig folytatódnak, írta összefoglalójában a stirpesurse.ro.tal. A PESZED és Félix Troja egészségügyi okokból nem tud részt venni a szavazáson, noha aláírta a bizalmatlansági indítványt. Egy másik aláíró, a PESZED frakcióhoz tartozó Alexandrin Moiszev bejelentette, hogy nem fog szavazni, és el is hagyta a PESZED-ét. Távozását ellensúlyozza, hogy a képviselő az PESZED frakciójához csatlakozott Rodi Kápropeanu. Viktória Stocsú, szenátor, kilépett a PESZED-ből és megtagadta az indítvány aláírását. Az AUR mind a 28 szenátora, 60 és 62 képviselője aláírta a bizalmatlansági indítványt, senki sem jelzett vissza a lépést. George Simion AUR vezér tegnap este közölte, ne féljetek, az AUR nem árulja el a román népet. Tegnap este a Béke frakció bejelentette, a párt 9 szenátora és 6 képviselője a bizalmatlansági indítvány mellett fog szavazni. Az SOS vezetője Diana Sosuaka a TikTokon végzett felméréseket a bizalmatlansági indítványról csak ma közli, és mi még nem tudunk róla, mi lesz a párt végleges állapota, álláspontja. Bocsánat. Bizonytalan a nemzeti kisebbségek 17 tagú parlamenti csoportjához tartozó képviselők szavazata is. A frakció vezetése nem szabott meg irányvonalat a bizalmatlansági indítvány kapcsán, így mindenki a saját lelkiismerete szerint dönthet. Hétfőn 5 UNIT képviselő, akik a POT parlamenti csoportjából váltak ki, bejelentette, nem fogják megszavazni az Ilie Bolozsán vezette kormánya elleni bizalmatlansági indítványt, noha azt eredetileg aláírták. Ezzel párhuzamosan a két szemben álló fél, a PESZED és a Penelé az a legutolsó pillanatig igyekszik a maga javára fordítani a helyzetet. Miközben a liberálisok első alelnöke Csipriány Csúkú úgy nyilatkozott, hogy még nyitott a helyzet, és még 5-10 szavazat hiányzik az indítvány bukásához, addig a PESZED főtitkára Claudio Manda azt mondta, az indítvány a szükséges aláírásoknál is nagyobb támogatással fog átmenni. Az RMDSZ és az USZERE közölte, jelen lesznek a vitán, de nem szavaznak. Remélem mégsem lesz meg a 233 szavazat, és az Ilie Bolozsán vezette kormány folytathatja a munkát, mondta Kelemen Hunor RMDSZ elnök tegnap. A román alkotmány szerint a képviselőház és a szenátus együttesülésén bizalmatlansági indítvány elfogadásával megvonhatja a bizalmat a kormánytól, amennyiben a képviselők, illetve szenátorok többsége igennel szavaz. Az indítványt a kezdeményezők által kijelölt képviselő vagy szenátor ismerteti, majd az ülés vezetője szót ad a miniszterelnöknek. Az ő hiányában a kormány jelenlévő képviselőjének, hogy ismertesse a kabinet álláspontját. Ezt követően az elnök a felszólalási sorrend szerint szót ad a képviselőknek és szenátoroknak. A vita lezárása után következik a szavazás. Az indítvány elfogadottnak számít, ha megkapja a képviselők és szenátorok többségének szavazatát, ami ebben az esetben 233 voksot jelent. A leköszönő kormány csak a közügyek intézéséhez szükséges aktuális ügyeket láthatja el, amíg az új kormány tagjai le nem teszik az esküt.

0: Lavina veszélyre figyelmeztetnek a hegyi mentők, a Prahova megyei hegyi mentők szerint nagyon magas a lavina veszély. A Vucsecs hegység meredek völgyeiben is mindenkinek azt tanácsolják, hogy kerüljék a magas hegyi túraútvonalakat és a meredek lejtőket. A Prahova megyei Szalvamont Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint a felmelegedés a hóolvadásához és a hórétegek instabilitásához vezet, ami fokozza a lavina veszélyt. Azt tanácsoljuk, hogy kerüljék a magas hegyi túraútvonalakat és a meredek völgyeket. A hegyek továbbra is kiszámíthatatlan környezetet jelentenek, és az óvatosság élethalál kérdése lehet. Arra kérjük Önöket, hogy viselkedjenek felelősségteljesen, és ne tegyék ki magukat felesleges kockázatoknak ebben az időszakban. A biztonságnak mindig elsőbséget kell élveznie, olvasható az Ager Press szerint a bejegyzésben. A Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség 35 éves alezredese szombaton életét vesztette, miután a Bucsecs hegységben elsodort egy lavina. A férfi tapasztalt hegymászó volt, és két másik társával együtt síturázott a hegyen. Felmelegedés ma mai naptól kezdve, még már a tegnaptól kezdve is, de ma még a tegnapinál is melegebb lehet, de egyébként ugyanolyan időjárásra számíthatunk, mint tegnap, de még egy fokkal melegebb is lehet, hogy lesz 23 fokunk, sőt, holnap és csütörtökön 25 fok is lehet napközben. Aztán jön egy kis májusi zivatar, most az esőből zivatar lett péntekre, ez a zivatar nem is, de maga az eső itt marad szombaton is, és még vasárnap is esni fog, következő hétfőn is lehetnek májusi záporok, sőt, szinte minden nap egy kicsit megeredhet az ég. Az éjszakák egyelőre 7-8 fokosak, majd később 9-11 fok körül alakulnak, tehát az éjszakai minimumok jelen pillanatban Kézdivásárhelyen már is megint 3 fokkal többet mérünk, mint 10 órakor mondtam, mert akkor 14 fok volt, most 17 fok van, és mire elérjük a 13-14 órát, tehát az én búcsú időmet, a 14 órát mondjuk, na, akkor már 21 fok is lesz.
1: A Sziklusz Rádió hírperceit hallották Kunya Zitával. Sziklusz a rádió.
0: 11 óra 10 perc a pontos idő, ma délelőtt már nem hallunk híreket, ilyen jellegűeket semmiképpen. Viszont én kíváncsi vagyok, szeretnék látni, hogy ez a bizalmatlanságindítvány sem megy olyan éppen egyszerre. No. Aztán még ilyen is van, hogy ellenzékiek is elpártoltak ugye a bizalmatlansági indítványtól. Ilyen például az Innováció és Hagyomány Országos Szövetség, ez az UNIT. Ezt említettem az előbb, illetve a hírekben Önöknek. Na, ezek is most kitalálták, hogy támogatnának egy kisebbségi kormányt, ha szerintük valóban a román társadalom érdekeit tartaná szem előtt. Na de hát nem értenek egyet a jelenlegi kormányzással, de nem szavaznak meg egy olyan bizalmatlanságindítványt, amely csak újabb politikai válságot idéz elő, és nem kínál megoldásokat. Bevallom őszintén, hogy én nagyon szórakoznék, hogyha meg lenne az a bizonyos 233 szavazat, mert annyi kell tulajdonképpen, hogy átmenjen a bizalmatlanság indítvány. Na, hogy milyen az a golyós szavazat, hát nem tudom, milyen az a golyós szavazás, de ugye a golyó az gondolom, az nem csal. Már úgy értem, hogy ezt is nem lehet elcsalni, sok mindent elcsalnak. Na, én élvezném, hogyha meg lenne. Csak itt, én ilyen országot egyébként még életemben nem láttam, szerintem nincs is a világon sem. Hát ezt a sok lézengést. Mire mondom, hogy lézengés? Hát mondják, hogy házasság szédelgő, ugye aki egyik házasságból a másikba szédeleg. De hát ez most nem házasság szédelgés, ez politikai szédelgés és lézengés. Ide-oda jönnek, mennek egyik pártból ki a másikba be. Nagy a szédelgés és nagy a mozgás a román parlamentben. Hát kettői lehet, hogy megoldódik, de még vannak ugye felszólalások, mindenek viták, és akkor kezdődik a szavazás, tehát ez most nem fog még pikpak megoldódni. Most még csak 11 óra 12 perc a pontos idő. De várjuk, hogy mi is történik. Más a világ, szól a következő dal, 11 óra 12 perckor.

utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosolyjal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak,

0: minden bajom van.
1: Nyugi, nyugi, mik a tünetek?
0: Tele vagyok vírusokkal, nehezen tudok kommunikálni, és alig vagyok képes elindulni.
1: Komputertoki, akár az ön otthonában, vagy munkahelyén.
2: Kezelés, teljes vírusírtás, doboztisztítás, széles sávú háló elérés.
1: Járóbeteg számítógép ellátogathat rendelőnkbe is.
2: Kézdivásárhely, 20-as udvar tér 2-es szám.
1: Telefondoki segítség 0720 430

0: Rózsa minden nap nyílik önöknek, önökért.
1: Bezártad a kulcsot az autóba?
2: Bio!
1: Csipes pótkulcsot akarsz az autónak?
2: Bio!
1: Nem menjen a kapu telefon?
2: Bio!
1: Biztonsági rendszer és kamerákat akarsz a házadra?
2: Bio! Pécsi szeletet akar sütni?
1: Oh, nem, Bia.
3: Igen, mert a 25 éves bioelektroniknál éppen Bécsi szeletet nem csinálnak, hanem minden, ami biztonság technika. Kézdi Vasárhelyen, a 19-as udvartérben vagy a múzeum mellett lehet a bótba érdeklődni. S ha nem, hívjon! 0728 463 769.

0: Fészek fél órája a Sikulus Rádióban.
1: Adele Lori Blue Atkins, és művész nevén csak Adele, ma 38 éves, 1988. május 5-én született Londonban. Már a kalendárunkban rázendítettem, hogy a kitüntetéseit és a mindenféle díjait felsoroljam így. Oscar, Golden Globe, Primetime Emmy, valamint 16-szoros Grammy díjas angol énekes dalszerző, mezzoszoprán énekhangjáról és szentimentális dalszerzéséről ismert. A Time magazin 2012-ben, 16-ban és 22-ben a világ legbefolyásosabb emberei közé választotta Adélet. Zenei tanulmányait a londoni Brit Schoolban végezte, amit 2006 májusában fejezett be, ezek után futott be egy ajánlat az XL lemezkiadótól. 2008-ban jelentette meg első stúdióalbumát, a 19-et, amelyről megjelentek a Chasing Pavements és a Make You Feel My Love című dalai. Mindkettő bejutott a Top 5-ba az Egyesült Királyságban. A 19, vagyis a 19 több mint 2,5 millió példányban kelt el az Egyesült Királyságban, és bekerült minden idők 20 legkelendőbb debütáló albuma közé az Egyesült Királyságban. 2009-ben Adele elnyerte az 51. Grammy gálán a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat. Inkább a családjáról, illetve a gyerekkoráról szólok néhány szót, és most a karrierjét sokat nem sorolom, mert azt már elmondtam, hogy a kezdetek és a 19, vagyis a 19. Azt mondja, hogy édesanyja Penny Atkins, édesapja a Velszi származású Mark Evans. Nem sokkal Adele születése után Evans elhagyta a családot, így Penny egyedül nevelte közös gyermeküket. Adele 4 éves korában ismerkedett meg a zene alapjaival, akkor énekelni kezdett, az évek múlásával sem távolodott el a zenétől, elmondása szerint szabad idejében olvasás helyett is inkább énekelt. 97-ben Adele és édesanyjai munkalehetőség miatt Brightonba költözött. 2 évvel később aztán visszatértek Londonba, elsőként Brixton negyedbe, majd a dél-londoni West Norwoodba. 2004-ben, vagyis 16 évesen Adele itt írta meg első dalát, a később áttörő sikert hozó Hometown Glory-t. Hometown, vagyis szülőváros, ugye. Zenei tanulmányait a híres Brit Schoolban végezte, amelyet, mint már említettem, 2006-ban fejezett be, ugyanott, ahol korábban Leona Lewis, Katie Melua, Katie Nash, a The Cooks tagjai és Amy Winehouse is tanultak. Lewis az osztálytársa volt. Akkoriban Adele egyáltalán nem készült énekesnőnek, sokkal jobban érdekelte a menedzselés, illetve szívesen segítkezett volna más előadók karrierjének beindításában. Na de megjelent a 19, aztán itt van 2011-14 között a 21, a világsiker elérése és hiátus. Aztán az Adele Live 2016-ban, majd folytathatjuk 2018-tól jelenik 30 és Las Vegas rezidencia. Inspirációk és kedvenc előadóiról is szólhatnánk, zenei stílusa a soul műfajba tartozik, a 19, a 19. Szövegei a szívfájdalomról és a párkapcsolatról szólnak, sikere több már, s brit soul énekesnővel egy időben jelentkezett a brit sajtó új Amy Winehouse-nak titulálta. Második 21 című albuma a debütáló album folk és soul hatásait viseli magán, de további inspirációt kapott az amerikai country és a daily blues zenéből. Énekhangját nézve Adele mezzoszoprán, hangterjedelme B2-től C6-ig terjed. A Classic FM szerint azonban gyakran összetévesztik egy alt hanggal, mivel a mélyebb hangok eléréséhez feszes mellkasi keverést alkalmaz, ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy a hangja a legtisztábbá válik, ahogy emelkedik a regisztrelben, különösen a C4-től a C5-ig. A Rolling Stone arról számolt be, hogy a hangszál műtétet követően, mert az is volt neki a hangja, érezhető illetően nagyobb és tisztább tónusú lett, és hogy további 4 hanggal bővítette a hangterjedelmét. Kezdetben a kritikusok azt állították, hogy az ének hangja fejlettebb és érdekesebb, mint a dal szövegírása, amivel Adél is egyetértett. Ő maga is kijelentette, úgy tanultam meg énekelni, hogy Ella Fitzgeraldot hallgattam az akrobatikáért és a skálákért, Ella James-t a szenvedélyért és Roberta Fleck-et az irányításért. Hallgassunk egy kis Adélt. Ez pedig a törti, tehát erről fognak szólni a dalok. Most ezúttal a 30-ról, tehát nem a 19, nem a 21, hanem a 30 című album. És kezdjük azzal, hogy My Little, nem. Kezdjük azzal, hogy Strangers by Nature. Azt akartam mondani, My Little Love, de az is következik harmadikként.

to stay. I feel very paranoid. I feel very stressed.

legszebb, legvagányabb Adél-dallal búcsúzunk mára Adéltől. 12 óra 41 perc a pontos idő. Ennek a cím az volt, hogy I drink wine, vagyis bort iszom, de gyönyörű ez a 7 perces dal, tényleg szövege dallam, szóval ez egy masterpiece, ez biztos. Egy kicsit muzsikálunk, mármint egy kicsit, majdnem 20 percet, aztán következnek

0: Pontos idő 13 óra.
1: Klasszikus zenemorzsák a Siculus Rádióban.
0: Agustín Barrios. Guarani származású paraguai gitárművész és zeneszerző 141 évvel ezelőtt született 1885. május 5-én. A 20. század első felének legnagyobb hatású gitáros zeneszerzői közé tartozik. És tegyük hozzá, egy klasszikus zeneszerző. 13 éves korában felfigyelt tehetségére gitárművész Gustavo Sosa Escalada, akinek 1898-tól tanítványa is lett, és aki klasszikus gitározásra tanította. Az ő irányítás alatt kezdte tanulmányozni a kor és a múlt leghíresebb gitárosainak, gitáros szerzőinek zenéjét. Nem csak a zenében mutatkozott meg egyébként Barrios, meg a rendkívüli tehetségével, de a filozófia, matematika, költészet és az újságírás terén is. Anyanyelvén, a spanyolon és a guaranin kívül jól értett, olvasott angolul, németül, franciául. Mindössze 59 évet élt, 1944-ben hunyt el San Salvadorban. Agustín Barrios muzsikát fogunk hallgatni, méghozzá az angol gitárművész John Williams előadásából, és a legismertebb Barrios szerzeményekből szedtem össze néhányat önöknek.

Mai klasszikus zenemorzsáinkban John Williams, Augustin Barrios szerzeményeket játszott. 13 óra 17 és fél perc a pontos idő, és ma van a Cinco de Mayo. Ez eredetileg, mondom önöknek, hogy mi az 1862-es pueblói csata évfordulója alkalmából tartott ünnep, de már a jelentése átalakult, és egyfajta mexikói ünnepség, mexikóiság ünnepé, és a mexikói kultúra ünnepévé kezd válni, mint az Amerikai Egyesült Államokban, mint pedig világszerte, és egyre több helyen Mexikóban is. Így most akkor Cinco de Mayo, tehát tulajdonképpen májusi, tehát Cinco nem tudom mit jelent, no. Én most válogattam önöknek, hogyha már ezt ünneplik Mexikóban, régebbi mexikói muzsikát. Na, lássuk, hogy miket fogunk hallgatni. Az biztos, hogy Jorge Negrete is

Mi is megünnepeltük egy kicsit a Cinco de Mayo-t. Anerát is hallottuk, illetve a dalt. Mondtam, hogy Jorge Negrete is énekelni fog, mert ez éppen ő volt. A régi mexikói muzsikát hallottunk. 13 óra 41 perc a pontos idő. Most már a búcsúzásig szólnak a dalok itt a 95-ön. És azért mondom, hogy szólnak a dalok, mert nem ilyen tematikusan, hanem csak szólnak. Majd következik végül utoljára a búcsúdal. Dancsanna Mari folytatja.

El is indult a búcsúdal, szerelmes vagyok minden nőben, erről fog szólni, a kis Tehintán zenekar énekel, de azelőtt nézzük, hogy mi történik a parlamentben, mert nagyon izgalmas ugyanis. Ugyanis ugye megkezdődött 11 óra 6 perc óta megy a Bukarestben a parlament rendkívüli ülése, amelyen az Ilie Bolozsán vezette kormány sorsa a tét. A bizalmatlanság indítványt a PESZED és az AUR frakció kezdeményezték 354 támogató aláírással. A kabinet bukásához 233 szavazatra van szükség. Még folyik, és jelen pillanatban még nem is voksolnak, úgy látom. Élőadásban van a parlament egyébként, tehát nem tudom, hogy van, de a felmérések szerint a romániaiak 58%-a szerint Bolozsának le kellene mondania.

szerintem ezzel a hírrel már csak holnap fogok jelentkezni, mert hogy ez most már műsorzárásig, illetve a délelőtti kora délutáni magyar adás befejeztéig nem fog lezárulni, az biztos. De estére már frissebb dolgokat fogunk tudni. Úgyhogy marad az időjárás előrejelzés, ami szerint ma még lehet 23 fokunk is, később az emberek egyébként az utcán ingújjasan, sőt, rövidújúbb ingekben, blúzokban, pólókban sétafikálnak, hát a -3 fokos éjszakák után azt hiszem, hogy most hirtelen jött ez a nagy meleg, nem tudom, én minden porcikámat érzem egyébként, valószínű, hogy ez az egyik oka. Hát a másik meg jó, hogyha érzem, azt jelenti, hogy élek. Csak mondom, hogy ez a hirtelen frontok, hideg front, meleg front, ez úgy nem tudom, hogy kinek használ. Az biztos az ízületeimnek, az enyémeknek nem. Na de hát ez van. Csak most már akkor ne jöjjön még egy markánsabb hideg front. Esőre, csapadékra nem kell számítani a jelenlegi állás szerint egészen péntekig, akkor viszont a nyári zápor, de nyári zivatar is jöhet, amelynek ugye minden cseppje annyira anyat ér, csak éppen ne hozzon magával jégesőt. Az a néhány fokos lehűlés is érkezik, térségünkbe szombaton csak 19 fok lesz, de addig 23-25 fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk, az éjszakáink egyelőre 7-8 fokosak, aztán 9-11 fokosak lesznek majd a hét további napjaiban. 21 fok van kézdin, nagyon szép idő van, tessenek kimenni a szabadba, ha aki megteheti egyelőre. És ne feledjék el, hogy 18 órától ma lakossági fórumot tart az Erdély Magyar Szövetség kézivál tanácsosainak, tehát a kézivásárhelyi frakció az Erzsébet teremben. Megbeszélésre kerül, és hát beszélgetés, ugye fórum, azért fórum, hogy lehessen kérdezni, lehessen javasolni, bánatainkat, sirámainkat elmondani, és hát adni tanácsot, esetleg meghallgatni a véleményüket, a tanácsos urak véleményét. Tessenek ott lenni, tessenek részt venni, aztán ne panaszkodjunk, hogy velünk nem foglalkozik senki, tessék, van, aki velünk foglalkozik és foglalkozni akar és szeretne, de hogyha csak öten megyünk, jó, hát mondjuk akkor is közhírék ürtöljük, hogy ott voltunk, de hát minél többen vagyunk, annál jobb. És most mondtam, hogy a napi rendi pontok az ivóvíz kézdivásárhelyen, ami ugye nem egy elhanyagolandó valami, és téma a szennyvíz és a főtér állapota, illetve a főtér helyzetéről is szó lesz ma. És meg hát ott vannak még az egyebek is a napi rendi pontok alatt. Addig már lehet, hogy az is kiderül, sőt szinte biztos, hogy mi történik a Bolozsán kormánnyal. Szerintem menjünk oda egy kicsit hallgatózni, fülelni, kérdéseket feltenni. Most viszont 13 óra 59 van, de annyira 59, hogy amíg elmondom ezt és elköszönök, arra pontosan 14 óra lesz. Meghallgatjuk a búcsúdalt, utána szól a román és nemzetközi zenei válogatásunk 16 óráig, amikor is zenélünk tovább, holnap reggel 7 órakor is én várom Önöket szerdán, május 6-án. További kellemes kedd délután, estét és éjszakát kívánok, jó pihenést mindannyiuknak, köszönöm ma délelőtti megtisztelő figyelmüket, Kónyazi Dániel.